0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: who's next?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, éjszaka és hajnalban is. Kettővel korábban Metzger Viki dalát hoztam el, itt volt a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden. Viki nyitotta a sort a Rádió 1-es DJ-k közül, illetve többek közt ő is, a Szegedi Ifjúsági Napokon, mert hogy kint vagyunk ő két helyszínnel, két színpaddal, a Rádió 1 Stéggel és a Rádió 1 Arénával. Az egyiken a Stégen 5 órakor kezdődnek a bulik már délután, az Arénában pedig este 11-től. Jennifer Lopez és David Guetta dalát hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swish Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ producerek, mindannyian, ugye a Swish Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik. Mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a buliaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Swish Disco-val is buliztunk. Ez a Sleep Tonight.

0: viszek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia, jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

egy csak igazi mai sláger megy. 2026-os foci VB himnusz? Jöhet? Shakirát és Burna Boyt már bekészítettem, előbb kaptam őket így a pult alól, és az, hogy azzal szokott vicceskedni a nagyvilág, hogy Shakira most már tényleg több foci VB-re jutott ki, mint az egykori sztár focista férj, ex-férj, bocsánat, Gerard Piqué. Megszámoltam, tényleg így van. Piqué játékosként 3 labdarúgó világbajnokságra jutott ki a spanyol válogatottal, míg volt partnere, Shakira összesen 4 világbajnokságon lépett fel előadóként legutoljára a 2026-oson.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine, jön nem sokára a tudáspercek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kémszoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is, adjuk az extra lendületet, és ahol jelenleg is buliznak, az a Szegedi Ifjúsági Napok. Elkezdődött itt is a nyár utolsó igazi nagy zenei fesztiválja. A Rádió Egy stage is kint van, akarom mondani Rádió Egy stég. Délután 5-től este 10-ig lehet találkozni itt a Rádió Egyes DJ-kkel, a kedvencekkel. Aztán pedig egy másik helyre cuccolunk át, ez pedig a Rádió Egy aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője. Egyébként jellemzően a diszkósítes srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a Jól leszek újra, a remix változat.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1-esek, de azért az utolsó napot kimaxoljuk rendesen. Augusztus 31-én felkerül a koktélcseresznye, speciális kívánságműsor Sebestyén Balázzsal speciálba. Tényleg biztos, hogy nagyon szórakoztató lesz. Hát ez augusztus 31-én a reggeli adás után. Balázs még 4 órán át marad itt a stúdióban. Jönnek nem sokára, 6 óra előtt egy kicsivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kereninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Masztai István vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakapu téri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Mindössze 3 óra alatt készített el egy hiánypótló, azóta milliók által látogatott weboldalt két győri fiatal. A Hol a Delej elnevezésű felület látványos és közérthető formában mutatja be a magyar villamosenergiarendszer aktuális állapotát, egyetlen oldalon összesítve és lefordítva a bonyolult szakmai adatokat az átlagemberek nyelvére. A platformon valós időben követhető hazánk áramfogyasztása és termelése, a napenergia aránya, vagy éppen a Paksi atomerőmű teljesítménye. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon fináléjában is. Augusztus 29-éig ismét benépesül a Tiszapart, hiszen javában zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szín, és négy napon át koncertek, fesztivál hangulat, felejthetetlen bulik Szeged szívében. Kint vagyunk két helyszínnel is a Rádió 1-es DJ-kkel. 5 órától indul a buli a Rádió 1 stégen. Hát ezt vehetjük egy ilyen elég komoly alapozásnak. Aztán este 11 órától másnap hajnal, illetve már reggel 5-ig a Rádió 1 arénában folytatódnak a bulik, természetesen kizárólag Rádió 1-es DJ-kkel. Érdemes böngézni a Facebook, Insta oldalainkat, mert mindig frissítjük a napközbeni DJ felhozatalt. Most pedig olyan nemzetközi DJ-k a folytatásban, akikkel kezdtük az idei szezont a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab-bel együtt, ez a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, nézzük akkor. Előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyömpi. Előre nem gyórunk.
2: Nincs előre gyónás. Ez gyáva dolog.
1: Barátommal 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Oké, ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy gyónni.
3: De nincs pasid, hát te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pasidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek
2: Excel
1: együtt.
2: Már kiesett a kiskosárba, hát ott már ez nincs igaz. Lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó majd megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked ez jól esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem. Hány vállás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiát, annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottad, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok. Jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egyné? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
2: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Azon, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni az
1: öbbi? Beszélgess el vele.
3: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi haza, erről szólít.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfordulás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfordulás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, vagy minden érzetet meg lehet élni. 3 kicsi gyereke van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a hát. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért, na hát.
2: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
2: Lehet ott hagyni az országot, és...
3: Menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
2: A gyerekeknek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, azt töltsd azzal, hogy átkokat szorsz a többiekre, kérdjenek. Nem, hanem hogy, az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaidra, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, és van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
2: üvöltenél.
1: És figyelsz egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz 3-ig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
2: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintett, ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, azt mondod, 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg elő belőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
2: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Húzd meg a kis

0: Hát összeszedtek, ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszöm.
2: De mit dörzsöl, szóval?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
0: X-afták.
2: Haló,
1: ki
2: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
0: Na?
1: Vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta. Azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem. A 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a Csabba pisilek, hogy ne kell lehúznom a WC-t, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
2: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, értetessen, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik. Mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
0: Én most csak hagyom,
2: hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha próbáltam, elkezded.
2: De jó, csak úgy néztél rá. Azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkuszorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, volt, nagyon már, addiktív.
0: Szűrdőkedvel pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
2: Szeretlek, hogy oda írt rá.
1: Bejött a neveket.
2: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 96. Hát majdnem milleniál vagyok, várjál.
2: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon milleniál vagyok.
2: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
2: De nem egy van. Neki 4 jött össze.
1: Az mondjuk egymás után igen.
0: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják erre,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen. Igen,
0: én azt tudom neked javasolni, hogy amilyen döntéseket hoztál, most hozzá az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt? Próbáld ki.
2: Hát, igen.
1: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, hát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis Stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azért mondd már el.
2: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
0: Prostitúció.
1: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
0: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis, jó fizikai állapotban.
1: Na, hát ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
0: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de azt szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Iránynak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem?
0: Hát de, most ki akar
1: 50-40-esen szakítasz, nem majd 40-es palival akarsz összeérni.
2: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
0: Nem is értem.
1: Igen. Dijóti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
0: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
2: Nagyon ügyes.
1: Ő többet lehetek együtt a feleségemmel. Oj, de kedves.
2: Jó, hát ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
2: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez
1: egy jó
2: döntés.
1: Kombó. Ti szexeltek és sporttól.
2: Így van.
0: Így van.
1: Igaz, hogy jazzbalettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
0: Ez szinkronúszás tanul.
1: A kis Pistike, olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
2: Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
2: Hát hagyj egyen az a gyereked. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod a csirke mellett.
0: Hagyj neki kevesebbet. De amúgy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
2: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz.
1: Viszonylag kalóriadús a zsír azért.
0: De van meleg, de a zsír az nem.

0: tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
0: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
0: De most egy zsírba kicsit egy szelet húst, és megesz egy zöldséggel.
1: Igen?
0: Akkor az miért rossz?
2: Hát nem rossz, csak nem
0: prove
2: olyan...
0: Prove me wrong, Feri!
1: Mert csak egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
2: Hát csak nem olyan jó, mintha zsír nélkül csinálnád ezt.
0: Érted, de értem.
2: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az de. Igaz.
0: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja rossz. A lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
0: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az üzenetet.
1: 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
2: É, hát, torlódott.
0: Ne keress, ha nem keress neked rám se néz. Engem nem lehet.
1: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejts el. De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejts el.
0: Értem könnyeket, illik ejteni.
1: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenetírója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
0: Imádom ezt. Figyelj,
1: de
0: ez,
1: ebben van
0: ez,
1: bizalom.
0: Tehát,
1: mindenki írja most az exére, hogy felejts el. Most mindenki küldjön az exének egy üzenetet. Felejts el, nem érted?
0: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy ilyen...
1: Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már
0: nézd
1: tovább.
0: Te még 20 évig te benne voltál ebben a kapcsolatban, ami már nem létezik.
1: Tehát, óriási.
0: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
1: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
0: Szeretlek.
1: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
0: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
2: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
0: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ez ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
1: És beválasztasz egy ugyanolyat,
0: vagy egy hasonlót. De amúgy ez jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
1: Gyere, csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás, ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
0: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen. Úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
1: Igen.
0: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
1: Abszolút, igen. Szeretném meggyőzni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok gyerekek, ne ízén flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna, szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
0: Tényleg azzal, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán egy.
1: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen félelmek indulnak.
0: Hogy nehéz... kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihen nő kívánja az érintést, kívánja a szexet,
1: igen.
0: De ebben csak a férje tud neked segíteni.
1: Menj el egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
2: Igen,
1: pénteken csekkolj ki, vasárnap menjél vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
0: Igen, ez hogy egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
1: Hát igen, meg sokan nem is hagyják oda, egyébként érthetően. Tehát, hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ki. Lókolbászt ez belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsinga. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, mint tök minden, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni, a lóról baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol, ami yes, ráadásul
0: tudod,
1: az egyik legzseniálisabb sport.
0: Tudod, miről nem lehet leesni? A pingpongasztalról.
2: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
1: Ez genyóság. Ez tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem, de ha neki jó és jól érzi, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy csak elvitted úszni,
2: igen.
1: Vagy...
2: Igen. Szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
0: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
1: Kólikás, mert a ló elpusztult. Kicsit nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
0: A ló de szerelmes
1: meg
0: lett.
1: Mert meg a fakazaló, nem a te lovat.
0: Hogy hívják a lovat? Annyi nevetnek.
1: A lovat? Lajos.
0: Lajos szerelmes lett.
1: Elment.
0: És követett egy kancát az erdőben.
2: Tehát, hogy szép sztorival támadjuk.
0: Igen, most vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
2: És együtt száguldoznak a mezőn szerelmével. Sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
1: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
0: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És sem most...
1: Eljutottak a gyerekektől.
0: Most se lőkítéri az élet.
1: Szellő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
0: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, a Szellő lett.
0: Most Szellőként próbál elhelyezkedni a Palatinuszon.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem de tudnék odáig nem. Eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép,
2: hát
1: nem
2: ez
1: szép,
2: most
1: de
2: már
1: feloldozunk.
2: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
1: igen,
2: derüljön ki
1: ne derüljön
2: gyerek
1: ki.
2: Előtt.
1: Jó? Tehát ne legyen imádkoz. Az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az, hogy gyerek az örök trauma lesz. Anya, ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kereninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Maszdai István vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a recept köteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Hi, this is Robin Schulz.
2: Robin Schulz. Kiddo, all we got.
0: Rádió 1.

FM egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Isten, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt! Egy holdfogyatkozós reggelen, 6 óra után 18 percen. Hello Feri, jó reggelt! Hello Juli!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Mindenkinek itt vagyunk. Néztétek?
3: Hát és egy pénteken.
1: Egy pénteken ráadásul. Így van, gyorsan el fog menni a reggel, aztán ráfordulunk a hétvégére. Holdfogyatkozás?
3: Semmit nem láttunk belőle.
1: Nem?
2: Nekem Juli nem volt meg. Nem, én csak a napfelkeltét néztem. Az viszont gyönyörű.
1: Ó, csináltam nektek fotókat, akkor megmutatom.
2: Rózsaszínes, kékes színben pompázott az ég alja, úgyhogy én a holdat nem láttam, pedig kerestem.
3: Másik irányba kellett volna. Na, én meg gyulicsodtam ma reggelre.
1: Csináltam fotót.
2: Ez nézem. Mi?
1: Na, mutasd meg a Ferinek.
2: Hol
1: a hold? Hát szerintem nagyon csináltam fotót.
3: Nagyon jól sikerült. Gyakorlatilag az ég a képernyőnek a körülbelül 10%-et foglalja el. Egy zöld fa elmosódott árnyéka látszódik.
2: Ezt a zsebedből fotóztam.
3: Nagyon szép jó. Szerintem tehetséges vagy, de tedd ki.
1: Szerintem minden időképpen holdfogyatkozás volt, gyerekek. Nagyon szép volt a holdfogyatkozás.
2: De a Zsulci megcsinálta helyettünk is.
1: Igen, hát gyerekek, hát ez, de van egy másik is, ez viszont tényleg szép.
3: Az jó.
1: Jó, tehát van egy ilyen is.
2: De valahova ezzel nevezni kéne.
1: Itt viszont tényleg látszik, ezt mutassunk a Ferinek, mert a karimája is látszik meg az egész, nézd meg.
3: Jó, de gyönyörűen takarja ki a föld árnyéka.
2: Ez komponálva van ez a kép.
1: Ugye?
3: És hogy tű éles.
2: Igen.
3: Egy felső vezeték van megvilágítva valami által, vörös egy autó fénye, és mögötte ugyanaz a fa. Nagyon
2: szép. Én ezt mindenképpen kitenném, hogy szavazzanak, melyik a jobb.
1: Persze, kirakom, hogy Léci szavaz, melyik a jobb kép a holdfogyatkozásról. Léci, segíts eldönteni, melyik a jobb kép, az egyes vagy a kettes?
2: Melyikkel neveztek az év National Geography fotópályázatáját?
1: Igen, Léci, segítsetek. Hát ennyi, de egyébként a szememmel észleltem. Szóval 4 órakor félreálltam, és Gipó barátommal megbeszéltem, hogy Mezopotámiában és a sámáni kultúrákban mit jelentett a holdfogyatkozás. Erről értekeztem 4 és 4/5 között
2: és
1: vele.
2: Mit jelentett?
3: Nagy vagy.
1: Hát ők mindenféle politikai célokra használták, és az akkori hatalom az úgy erősítette meg a vallási politikai hatalmát, hogy megmondta ugye, hogy 1 hét múlva holdfogyatkozás, és ha nem viselkedtek jól, akkor én fölnézek az égre, és elsötétítem az eget. És csak a papok, a nagy öregek tudták, ugye, nyilván a beavatottak, akik értettek a csillagászathoz, és hát ebből tartották ugye varázslat alatt a népet, azt mondja, eljegy, csúnyán viselkedtek, akkor most eltakarom a holdat.
2: De mekkora szemétség, ha szépen viselkedtek, akkor is eltakarták.
1: Akkor is eltakarták,
3: de
1: így
3: ugye
1: van.
3: Azt mondta, hogy ha nem viselkedtek szépen,
2: elég szépen,
3: akkor nem fogom visszaadni nektek a holdat. Aha. Vagy a napot, de hát ugye visszaadta.
1: De jók voltatok és visszaadtátok, igen. Úgyhogy erről értekeztem vele, hogy Indiában, meg Mezopotámiában, meg a sumíroknál mit jelentett a holdfogyatkozás. Tök jó, mit mondtak a maják, mezoamerikaiak. Egy 4/5-kor ezt így megvitattuk félreállva. Úgyhogy nagyon tetszett a kis értekezés.
2: Fantasztikus, spirituális időszak veszi most.
1: Ez biztos? Abszolút.
2: Most nagyon-nagyon erős időszak.
1: Erős időszak.
3: Ma reggelem alapján, gyerekek, én megjulisodtam, mondtam Julinak, hogy én nem tudom, mi volt a mai reggelem, hogy a pandoma megy vizsgázni B kategóriás jogosítványra, felkeltettem, mert az anyja nincs itthon, be kell menni vonatta.
1: Komoly.
3: Jó, előtte mondom, gyorsan magamra kapom a motoros felszerelésemet, főhúztam a nadrágomat, és ebbe a pillanatba a jobb oldalomon hátul, mintha egy farkas falka harapott volna bele a seggem fölött.
1: Állt.
3: Nem állt bele, hanem valószínűleg benne volt egy vérpók.
2: Valami.
1: Megcsípett valami, ezt, hogy beállt a hátad.
3: Én itt megmutattam a Julcsának, itt két akkora vörös folt van,
1: ne.
3: De ilyen óriási. A fölüvöltöttem, akkor erre szegény panna fölkelt, jó, nem tártam a kulcsomat. Az elmúlt 17 évben mióta mi együtt dolgozunk, nekem sose volt.
1: Nem ilyen. Volt ilyen parácsó,
3: igen. Le van téve, tudod, nincs kulcskeresés, meg minden, én egy ilyen rendes gyerek vagyok, kikészítem ezeket. Nincs a kulcsom. Már érted, mindent áttúrtam. Elkezdtem gondolkodni, hogy jöttem haza tegnap, este 6-kor értem, oké, oda még be kell jöjjek, mert azon van a kapunyító. Hogy jöttem be? Semmi, nincs meg, akkor fölvettem, találtam egy kapunyítót, mondom, azzal ki tudok jönni. Én nem tudom, mi történik. Juli, ülj a rét!
1: Ez Juli, Juliátok.
2: Juliátok elindult. Szívesen. Hát figyelj, én ma úgy indultam el, hogy a kocsiban vettem észre, hogy elfelejtettem feltölteni az autót. Úgyhogy jutok le a Baksomó pontig, azt még nem tudom, de lehet, hogy 2 darab gombelemmel fogok ott állni.
1: Ja, vagy elektromossal vagy.
2: Igen,
1: sem töltötted föl?
2: Nem.
1: És mennyi van benne?
2: Hát most ebben a pillanatban, tehát 30-al tettem le, az mire odaérek, visszaülök, 20. Az lesz egy olyan 20. Hát,
3: ez egy, egy kilométert kell menni, nem?
2: Nem, ez elektromos autóiknál nem így működik, de valahogy lecsorgok, majd próbálom majd visszatölteni, de valahogy le kell jussak a Baksra.
3: Húzzunk egy hosszabbítót, Gyűl, nincs egy ilyen izényen a negyedikről lelógatjuk.
2: Megoldási javaslatokat várok erre a problémára.
1: És nincs kábeled, amire itt rá lehet dugni?
2: Van kábelem, de ahhoz oda kellene álljak valami 220-hoz, meg kell kérjek itt valakit majd.
1: De lent a garázsban nincsen valamilyen kikiállás, vagy
2: töltés. Ahhoz is el kell jussak a garázsig.
3: 20%-a idáig csak egy.
2: Lejutok valahogy, no para.
1: Legurulsz, hát maximum legurulsz. Hát húzol egy hosszabbítót. De jó, akkor jól indult a reggelet a gyerek. Akkor mindenki erősben van.
2: Hajnali 2 óta éppen vagyok. Hajnali 2-kor kipattant a szemem. Én nem tudom, hogy ez a rohadt telihold, vagy a holdfogyatkozás, vagy az akármi. Aha. Viszont megcsináltam egy olyan hormonvizsgálatot, srác.
1: Na.
2: Annyi pénzt fizettem ki.
1: És mi lett az eredmény?
2: Most várom. Nagyon kíváncsi vagyok a kortizolra, mert hogy azt is mérték.
3: De bárja, volt előzmény, amire elmentél, vagy csak ez egy ilyen 40 éves érdeklődés?
2: 40 éves, de...
3: Aranyos vagyok, ma reggel tudod.
1: Egy ilyen menopauzás hormonvizsgálat?
2: Elmentem nőgyógyászhoz, és így mondtam neki, hogy egyébként normális az, hogy ilyen hajnali 2-3 környékén fölébredek, hogy már minden bajom van, és akkor mondta, hogy akkor csináltassunk egy ilyen nagy panelt. És én azt gondoltam, hogy egyébként ezt így oké, hát azt tudtam, hogy nem TB finanszírozott, de hát amikor így összerakták nekem ezt a koktélt, és hogy akkor ez mennyibe fog kerülni.
1: Aha, mennyit fizettél?
2: Hát most csak 50 ezer.
1: Hát na, csak múltkor csináltam egy vérképet, kicsit szélesebb spektrummal, hogy megnézzük így a gyúrási férfi hormonok, stb. 144. Tehát, hogy, de abban mondjuk elég részletesen tesztoszteron szabad.
2: De nekem is van, igen, tesztoszteron, igen.
1: Az 50-60-an nem is árasztak nagyon
2: nem.
1: Túl.
2: Akkor végül is olcsón megúsztam.
1: Igen.
2: Egyet.
1: Az nem annyira durván, azt hittem, hogy azt mondta, hogy kiló 50. Az 50-60 sok panelt kérnek, magánban gyorsan megvan, női hormon ez, az annyi, kicsit, ez benne van.
2: Kicsit meglepődtem rajta.
1: Azt. Igen?
2: Igen. Nem, hát mi azért rendszeresen járunk ilyen szűrővizsgálatokra, de ezeket a paramétereket így most mérték, vagy most mérik először, és eddig mindig jóval olcsóbban jött ki. És tudod, így ezeket azt se tudtam, hogy miket diktálok, csak diktáltam, hogy egy TSH, SHT, KGB, BGG,
3: minden három betűs, ami eszembe jutott,
2: és akkor mondta a hölgy a végén, hogy hát akkor ez egy ilyen kis 50-es.
1: Akkor egy 50-es két hagyja, nincs vizsga.
3: Mit
2: tudunk lehúzni arról a listán?
1: Nagyon jó.
3: Ez, ami nem kell.
2: Talán csak kiderül valami, hogy miért kellek annyit.
3: Mikor lesz eredmény, mikortól kezdünk pánikolni?
2: Elvileg már tegnap estére kellett volna, hogy legyen valami.
1: Ezek ilyen folyamatosan
2: jönnek.
1: Valami egy nap, valami két nap, valami egy hét, két
2: hét. Azt tudom, hogy a kortizol ez egy ilyen háromnapos vizsgálat, tehát nem kb. 3 nap kell, meg volt egy olyan paraméter, amire azt mondták, hogy az még több.
3: Én nem akarom belétenni az ideget, ne, de ha nem jött,
2: ennél jobban már
3: ha nem
2: lehet.
3: Jött, akkor ott baj van.
2: Azt mondják, hogy bakker, ezt elnekült. ez már egy is rohadt szerencsét.
3: Küldünk hozzá orvost is.
2: Ne tedd oda a csillagokat, ne legyen nagyon szomorú.
1: Amikor itt vértetek tőlünk, te akkor nem csináltattál panelt?
2: Nem voltam így.
1: Ja, aznap nem voltál. Aha.
2: De egyébként bejöhettem volna, de hogy így nem, akkor így úgy éreztem, hogy
1: Hogy nem indokolt.
2: Most nincs itt az ideje, de most már úgy érzem, hogy itt van az ideje.
1: Aha.
2: Viszont elkezdtem nézni ezt a macskásokat.
1: Na, szereted vagy nem?
3: Szar.
2: Hát szerintem ez nem egy akkora.
1: Mit néztél? Hányadik résznél tartasz?
2: A másfeladiknél.
1: A másodikat föladtad a felénél?
3: Uh-huh. Aha. Jó, de az első jó volt?
2: Hát én attól sem mentem nem? Annyira hídva.
1: Annál teket tudtam, hogy tetszeni
4: fog. Nekem bejön, igen, nagyon, és olyan kis lélek, tehát, hogy én szerettem
1: egyébként
4: mondjuk azt, hogy
1: nagyon kedves.
4: Nagyon kedves.
1: Megtámadták már a fiút az iskola udvaron, vagy az utcán?
2: Nem.
1: Még nem?
2: Nem, ott még nem tartottam.
1: Mindjárt megtámadnak egy nem. Kis srácot, aki
4: igen,
1: pufi.
4: Igen, én már ott tartottam.
1: És meg akarják enni.
2: Azt hiszem, másra készültem. Én azt hittem, hogy ez valami ilyen nagyon szarkasztikus humorú, nagyon-nagyon elvetemült, nagyon beteg, nagyon furcsa sori lesz.
1: Hát nekem azért az, vagy nem az, teljesen épkézzel dolgok van. Ricky Gervais eleve teljesen elmebeteg.
4: Ő nem normális.
1: Ő nem normális.
2: Kicsit ilyen, olyan, mint egy ilyen Tarantinos. Ilyen
1: igen,
2: beszélek,
1: bolond, teljesen
2: jó.
1: Persze.
2: Az jó, csak másra készültem. Ilyen Bickleberisre.
1: Én a második rész engem is kicsit megver, de majd a harmadik résszel átfúdol a második részt. Úgyhogy,
4: jó, nagyon-nagyon tetszik. Meg hogy minden, ami ugye ilyen szent és érthetetlen az életünkben, azt én nagyon szeretem, hogy ő ezt kimondja.
1: Ő kimondja.
4: Mert belőle viccet csinálni. Igen, igen.
1: Igen.
2: A Bickleberit, ezt ismeritek, azt a sorozatot?
1: Nem. Most azt akarom megnézni, amit te ajánlottál, ez a már tegnap ajánlottam mindenkinek, az...
2: Millió dolláros izé?
1: Nem, mondom neked, várjál, a...
2: Oak Street vége?
1: Ja, millió dolláros titkok, azt
4: az
1: akarom.
4: Nagyon jó.
1: Azt
4: nagyon
1: te
4: jó.
1: Ajánlottad?
2: A Reality-t, igen.
1: Igen.
2: Az
1: igen.
2: Jó lesz.
4: Nagyon jó.
2: Azt szerintem azt tetszeni fog.
1: Na, arra kíváncsi vagyok.
2: Azt hozzuk be Magyarországra formátumnak. Szerintem az nagyot menne.
1: Nagyot menne?
2: Szerintem.
3: Lehetne belőle tévéjátékot csinálni? Vagy ilyen
2: de nem, ez egy reality.
1: Ez egy reality formában. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Igen. Egyébként.
2: Nagyon jó. Iszonyatosan jó a casting.
1: Azért nagyobb a merítés, szóval ott az van, hogy azért ott tudnak castingolni.
2: Óriás nagy kavarások. Nagyon jó pofa. Nagyon klassz.
1: Na jó van, gyerekek, oké. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS így korán reggel, hogy mi a helyzet, kivel mi van, kinek, hogy indul a pénteki, aztán bele is megyünk, jó? Azt mondja, Balázs kocsijának csomagtartójába tegyetek a Júli kocsiját, Sanyi, küldte nekünk. A kávé már lefőtt, a kimcsi sem maradhat, Bali, remélem falsz belőle jó nagyokat, Szabika. Küldte nekünk. A francnak mondtátok tegnap, hogy szarul alszunk, majd be is jött szemét Lipsik. Köszönjük szépen. Hát itt hold meg hold fogyatkozás, úgyhogy azért az minden van. A Fradi úgy felmosta a padlót a transzporra, hogy még az edző is lemondott a meccs után. Megvan az Európa Liga csoportkör 5-0-ás összesítéssel. Gyerekek, gratulálunk nekik.
3: Gratulálunk. Európa Ligában gratulálunk.
1: De nagyon-nagyon gratulálunk, igen. Ez az, ahova menetelnek, aztán majd a végén kiesnek, de egy csomó helyig szépen eljutnak, nem? De ez volt tavaly, ugyanis voltak tudom. Az Európa Ligában, és aztán meneteltek sokáig. 6-12-kor a legnagyobb a holdfogyatkozás, ti látjátok a teraszról rendesen?
3: 6-12-kor már semmit nem lehetett látni.
1: 6-12-kor már felkelt a hold, úgyhogy az nem lesz már, hát szerintem.
3: Én kint voltam 6-12-kor.
2: De a másik irányba néztünk.
3: Megnézni, ne, hogy néztünk volna, nyugaton volt, pont oda néz a teraszunk.
1: Igen. Én most már szerintem nem látjuk, de majd még ránézünk, és akkor meglátjuk, jó?
2: Júli csak szarfilmeket, csak egy sorozatokat néz. Persze, hogy ez nem tetszik.
1: Igen, jó, hát érted, aki Jurassic Parkos, meg Dinos, meg Ryan-es Dinos filmekre ül, vagy mi az?
2: Jó.
1: Tehát, hogy na.
2: Ha van lehetőséged, akkor nézd a Brickleberry-t.
1: Brickleberry, jó. Mi a platform? Nekem mindig a platformot mond.
2: Az a baj, hogy annak most azt hiszem, hogy nincsen platformja, mert hogy...
1: Na jó,
2: tévében fut egyébként, szóval ja. Én azt szoktam megnézni, de valahol a Prime-on talán, vagy valamilyen felületen, mint ha láttam volna, hogy ott fut.
1: Mennyire analóg dolog már így leülni tévét nézni, nem?
2: Nálunk még néha esténként.
1: Még azért úgy megy?
2: Aha, persze.
1: Hát én is gyártok oda valamit, de hát igazából már a kérdés,
3: hogy... hogy nézzük.
1: Nagy kérdés, hogy nézzél valaki. Na jól van, jövünk mindjárt. Jó, fél hét van pontosan játékra. Lehet jelentkezni, Fekete-Fehér, igen, nem? Aztán itt vagyunk már is a hírek után.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér.
6: Jön.
0: Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
15: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos. hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Friss, citrusos és üdítő.
17: Ez a Pedro citromvirág. Vajas leveles tészta, saját készítésű citromkrimmel, fehér csokiba mártva, reszelt citromhéja. Az idei kenyérverseny sétálós ütemény kategóriájának első helyezettje. Kóstold meg nálunk. Pedro Pékség. A vidék ízei.
18: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
20: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Ahol.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Nem minden régi kerti bútorból lesz hulladék. A nyári szezon végén sok kertben kerül elő a kérdés, mi legyen a megkopott vagy sérült műanyag székekkel és asztalokkal. A szakemberek szerint a még használható bútorokat érdemes megjavítani vagy továbbadni. Ha azonban egy darab végleg tönkrement, fontos, hogy anyagának megfelelő hulladékkezelési rendszerbe kerüljön. A MÉH ZRT szerint a műanyagok elkülönített gyűjtése azért is fontos, mert a megfelelően kezelt hulladékból másodnyersanyag válhat. Mindössze 3 óra alatt készített el egy hiánypótló, azóta milliók által látogatott weboldalt két győri fiatal. A Hol a Delej elnevezésű felület látványos és közérthető formában mutatja be a magyar villamos energiarendszer aktuális állapotát, egyetlen oldalon összesítve és lefordítva a bonyolult szakmai adatokat az átlagemberek nyelvére. A platformon valós időben követhető hazánk áramfogyasztása és termelése, a napenergia aránya, vagy éppen a paksi atomerőmű teljesítménye. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. És igen, motorozási szakkörözés zajlik itt közben. Megmutattam a feleségünknek büszkén a tegnapi gyónást, hogy benne voltam, és a Csaba pisile 2 hónapja, hogy ne kelljen fel az újszülött kisfiunk. Olyan felmosást kaptam, hogy innentől már csak a másik WC-t használtam. Köszi, srácok. Dominik Salzburgból.
2: Nem kell,
1: ki mondta, hogy mutasd meg?
2: Nem,
1: miért vagy hülye?
2: Nekünk elmondta, Dominik, tök jó, ne nem kell vele arcoskodni.
1: Hát, így van, te bevallottad, Jones, név nélkül, nem olvastuk be, ezt nem kell elmondani, tehát ez nem erről szól. Hát ha megmondod neki, és utána ki vagy tiltva, hát ez, a Jones pont az úgy könnyítesz magadon, hogy csak nekünk mondod el, de nem biztos, hogy az illető tudja. Dominik, nem tudunk megvédeni. Nem tudunk megvédeni.
2: Neki, hogy ez micsoda csodálatos cselekedet.
1: Igen.
2: Ugye, hogy a család békéje miatt kezdte el a csakbapisilést, és ezzel akart flexelni. Otthon rosszul sült el, haver.
1: Igen.
3: Kicsit büszke volt, hogy bekerült a dárba.
1: Büszke volt, aztán elbüszkélkedte a feleségének, igen. A zeneszerkesztő még mindig nincs, megvegye már át a zenét DJ-t. Gyerekek, két főn itt vagyok a kívánság műsorban, úgyhogy lehet kérni.

0: Hétfő sem nagyon fogok azzal foglalkozni, hogy mennyit lehet beszélni, vagy mennyit nem. De vagy az... mi a formátum, vagy itt mennyi van megengedve az Attilának. Most én ülök itt. Innentől kezdve vállalják a következményeket. Ennyit tudok mondani. Tehát, hogy ez sajnos így működik. Ha megengedték, akkor itt nem egy perc beszéd lesz.
1: De akkor a púzós, és ha nem... púzós effekt paletta be lesz készítve.
0: Azt is mi döntjük el majd, hogy hívják a betelefonálót. Hát nem gondolod, hogy Józsi vagy. Ennyi. Hát azt mondom, Tamás vagy.
2: Ennyi.
0: Hát nem Anna. Hát, egy perc beszéd. Hát levegőt veszek egy perc alatt, érted?
1: Valószínűleg annyian lesznek, hogy válogathatsz is. Úgyhogy lehet az, hogy csak meghalod a hanged, és azt mondod, nem vagy szimpatikus.
0: Persze. Lesz egyszer egy kicsit fiala.
1: Te ma nem
0: fiala,
1: kérsz itt
0: egy
1: semmit.
0: Egy kicsit egyszerre fiala, egy kicsit egyszerre kívánság. És
3: minden. Azt a szart
1: kéred. De halad, akkor úgy csináld, mint ahogy Bétó, tudod, hogy elindítod a számot, és
0: az is
1: ez
0: lesz.
1: A régi szám.
0: Persze. Megcsináltam, hogy egy óra alatt felveszünk, és lelépünk, és itt vagyunk, de nem, ez élő kiválságműsor lesz. Itt.
2: És még lesz egy játékod is, tudod, nagyon bizonyám, egy játékod lesz, ennyit elárulok, de csak csin, és nagyon-nagyon jó kis ajándék van hozzá.
3: De csak egy speciál, erre a 4 órás kiválságműsorra?
2: Egy játék, egytől azt hiszem kettőig, vagy hogy lesz, nem tudom, van egy játékunk.
0: Megőrülsz, kapcsi, ez megőrült, hallod, ez meg teljesen eladta a hétfőt, csak a hétfőt.
3: Figyelj, ez egy olyan unikum, amit érted, azonnal értékesíteni kell.
0: Soha büdös életben nem volt kívánság műsor eladva. 13 évad nem volt kívánság. Kapcsi azt mondta, jó, akkor eladjuk a hétfőt.
1: Figyelj,
0: eladta a hétfőt.
1: Rendszer lesz belőle. Figyelj, amit fontos tudja, hogy Györke Attis meg a Márti rendszeresen csinálnak ilyen TikTok videókat ez alatt az intervallum időintervallum.
3: Tényleg.
1: Úgyhogy most neked is
0: na,
1: kell
0: hát addig kapnak
1: vicceset.
0: Szabad teret, hogy akkor játszák kint a teraszon.
2: Ráérnek,
0: úgyhogy akkor sok vicces, vagy kevésbé vicces, inkább kínos videót.
2: Kellemetlen.
0: Ez a legjobb szó, hogy kellemetlen. Nem, nagyon kedvelem.
1: Márti,
0: őket kivételesen kedvelem, úgyhogy...
3: A többiek most így szétnéztek, hogy jaj.
0: Nem mindenki mondhatja magáról, de ne, abszolút, tehát, hogy nem, ők nyugodtan gyártsák csak a kis videókat. Nem fogok, nem, nincs, mondom, hogy nem az történik, ők úgy csinálják. Én nem gyártok kis vicces videókat, ellenben majd meggyőzöm a hallgatókat, hogy milyen zenét kérjenek.
1: Kitalálsz egy új formátumot.
0: Hát ja, egyébként igen.
1: Ez olyan, mintha kívánságműsor lenne, de nem az.
0: Igen. Ez a gyerekek. Na jól van, itt van a játékosunk. Jó reggelt, haló.
4: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na mi a helyzet, honnan hívtál minket? Anna.
4: Győrből hívtalak benneteket, és hát még gyorsan az iskola kezdés előtt még megpróbáltam egy játékot, mert ebben az idősávban képtelenség benneteket hallgatni, és reggel nem igazán tolerálják a gyerekek, hogyha megy valami a háttérben, róluk kell szólni a dolgoknak, most meg még alszanak.
3: Úgyhogy. Hány gyerek van?
4: Kettő.
1: Hány évesek?
4: 6 és 12, úgyhogy nekik nagyon sűrű a reggel.
1: Na, de is akkor a 6 éves az most kezdi, ugye?
4: Bizony, van. Olyan ügyes, meg motivált, meg úgy nagyon büszke vagyok már most rá.
3: Ilyenek ezek a saját gyerekek, bezzeg a másik.
0: Igen.
4: Nem szoktam másét szidni, csak az enyémet imádni.
0: Nagyon jó, jól van. Kivel játszanám?
4: Veled, Bali.
3: Nem is játszottál a héten.
0: Szerintem nem, igazából nem. Nem.
4: Na, hát akkor lehet, hogy azért választott engem, Anna, mert én beírtam az üzenetbe is, hogy még veled szeretnék játszani.
0: Uh-huh. Egész? Mit mond a zsűr?
5: Egész hónapban.
0: Hál' Isten, hogy béké vagyunk.
1: Hát, még nem sokat volt.
3: Igen, lehetőséged nem volt rá.
0: Igen, azt, hogy nem játszottuk a hónapban, ezt annak köszönhet, hogy nem voltunk. Tehát, hogy az augusztus az úgy ment el, hogy 3-szor voltunk adásban összesen. Úgyhogy ez a statisztika oka ez, de most itt vagyunk. Jó, Anna, benne vagyok, tehát, hogy játszunk egyet.
4: Jó? Kíméletlen leszel?
0: Tessék?
4: Kíméletlen leszel?
0: Veled? Szerintem nem. Én mostanában már így ezekkel a játékokkal nem vagyok kimetlen. Ha meg tudod nyerni, nyerd meg. Nem,
4: jó,
0: nem
4: oké,
0: nincs
4: oké,
0: már
4: oké,
0: ez a vértittam, és most hú, de nagyon le akarok veled számolni. Ha idegesítenél, az lenne, de nem idegesítesz, úgyhogy...
1: Nem váltasz ki semmilyen érzelmet.
0: Igen, közömbös vagyok veled, Anna. Úgyhogy teljesen normálisan fogok játszani. Se pro, se kontra. Nem is kedvelek ősképpen, de nem is idegesít. Ez nálam ez egy nagy eredmény, úgyhogy az közös spektrumon vagy, úgyhogy ez teljesen rendben van itt.
4: Már most örülök, jó, oké.
0: Okay. Úgyhogy nem, meglátjuk. Mehetünk?
4: Menjünk.
3: 3-2-1, tessék!
0: Na, itt vagyok. Szóval akkor mivel indul a hétfő? Mi lesz? Iskola kezdés.
4: A hétfő az még, igen, azzal már
3: így mondtam. Megvagyunk,
0: Anna, megvagyunk. Anna, halló, megvagyunk. Kimondtad az igent, észre vetted. Nem érdekes.
4: Hallottam azonnal, így hallottam a saját hangom, igen.
0: Ilyen vagyok, ha nem vagyok egyetlen. Ilyen vagyok, ha nem akarok nyerni. Képzeld, mi lenne, ha tényleg akarnék nyerni.
4: Hát igen.
3: Anna az ember, aki nem veszi tudomásul az igényét. Ment volna tovább.
0: Jól van, figyelj, Anesi,

0: Nagyon rövid játék volt, mit szólsz hozzá?
1: Nem, nagyon csalódott vagyok.
0: Ne legyél, igen. Most miért vagy?
2: A gyerekek hát, nem hallották.
1: Hát, mert ajándékcsomagot szerettem volna, hát miért?
0: Ajándékcsomag, de van egy más, várj, van egy jobban. Tudok neked ajánlani jobbat, hallgass meg, figyelj.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
0: Az ma van!
2: Ma van, hát ma beülsz a kocsiba, Győrbe lejössz Gödöllőre, nagy koncertek vannak, mindenféle jó előadóval, és aztán hazamész éjszaka. Na?
1: Mit csinál? Tehát ez nagyon jó még így a nyár végén, köszönöm.
4: Tök jó.
0: Hazudtan. Jól van, oké.
4: Jó helyre ment.
0: Ha örülsz neki, vagy ha odaadod valakinek, az is jó. Mi elküldjük neked gyorsan, mert ugye ez tényleg egy mai rendezvény, úgyhogy ha mész, jó mulatás, ha nem, akkor meg... odaadod valakinek, aki esetleg el tud menni. Jó? Aztán kitartás nagyon a sulihoz, meg a gyerekekhez.
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Szia, Anna! Ciao, ciao! Hello, hello!
2: És gondolj arra, hogy a gyerekek aludtak, tehát nem hallották, hogy az anyjuk, hát persze. Úgy is mondjam, nem volt erős.
4: Úgyis mindenki el fogja menni.
0: Olyan kicsit olyan elkeseredett lett a végére.
4: Hát, mert vesztett.
0: Hát egyébként ez benne van. Az ember betelefonál, nem? Az sajnos ilyen gyerekek.
2: Nagyon hogy... magában, Anna.
0: Igen. Balázs, mi van vele? Az Atizsikat bírod, a játékos nem idegesít, valami fura. Már te se vagy a régi. Tivi küldte nekünk, köszönjük szépen.
4: Nagyon várjuk vissza Balázst a tahót.
0: Nem, ott az gyerekek, az nincsen már. Tehát az nem fogunk
4: feltámadni. Eltemettük.
0: Az nem fog az feltámadni. Igen, ha nem mondasz horoszkópat, akkor zi vagy, írja valaki. Gombi küldte nekünk.
2: Időjárás jelentés, horoszkóp.
0: Időjárás jelentés, egy kicsi horoszkóp, tongsú naptár.
2: Születésnapok,
0: ezeket mind átveszünk. Hát ezek elhangzottak.
4: A nap híres szülöttei, igen.
0: A nap híres szülöttei, tongsú naptár. Minden megnézzük majd. Egyébként tényleg mit mond mára, így augusztus utolsó péntekére, gyerekek, balansz nappal zárjuk ezt a kis augusztust így ebben a formában. Ezt várja, nem zárjuk, hogy 31 még hétfő az augusztus.
4: A mindenféle horoszkópos felületeken azt mondták, hogy amit ma kimondasz, meg helyre teszel, meg elengedsz, vagy elindítasz, az februárig kitart.
0: Húha!
4: Tehát, hogy ma valami olyan karmikus nap van, amit ha ma elkezdesz elrendezni, vagy ma befejezel, annak februárig tart a hatása. Úgyhogy úgy csináljátok, srácok.
0: Azt a mindenitet. Ma kell elkezdenem valamit.
4: Igen.
0: És az februárig tart.
4: Tehát, hogy a mai nap az a nagy elengedések napja. Különösen 4 egy érintett, ebben az egyik az ikrek.
0: Aha.
4: hogy ma inkább így várj ki, mert minden, ami ma történik, annak februárig hatása lesz.
0: Akkor nem iszom. Az egy jó lehetőség, nem? Augusztus 31-től vége a szép
2: időknek. Arról volt szó, hogy hétfő este teszed le, még a kívánság műsor részegen hozod.
0: Ez a beszéd. Akkor ma még meg van engedve?
2: Igen, de várjál, mert ha ma csinálod, akkor februárig fogod csinálni, tehát hétfő este nem fogod tudni letenni.
4: Mit szeretnél jobban? Folytatni, vagy abba hagyni?
0: Abba hagyni, abszolút. Tehát, hogy nem, augusztus 31-e vége. Vége az italozásnak, vége a nyári estéknek. Hát akkor ez ma még simán, nyugodt lelkismert. Most mi van, februárig lehozzuk, nem érdekes, persze. Mit mondanak, hol adjad már horoszkópot. Hát most.
4: Jön a tél, jön a hideg, a sötét.
0: Persze.
2: Mi a legnagyobb félelmed, Júli, hogy ma belefutsz, és februárig azt fogod csinálni?
4: Csak a szokásos mindennapi.
2: Igen, lehűl az autója. Rossz eredmény jön ki a vizsgálaton.
4: Csak hogy ez a passz, amiben egész évben vagyok, ez tart egészen a jövő februárig. Úgy futottam neki ennek az évnek azzal a horoszkóppal a kezemben, hogy ez az év az enyém lesz.
0: És?
2: Hát nincs meg. Nincs meg, nem.
4: Finoman szólva.
0: Várja, augusztus van, hát itt még begyújthatod a rakétákat. Tehát megindulhat ez az év még. Azért
2: meg nem tudod, hogy mi lett volna a rossz. Várja, érted?
4: Ja,
2: lehet, hogy már halott vagy.
4: Ez most a jobb.
2: Igen. Lehet, hogy ha nem mondja azt a jós, hogy ez az év a tiéd lesz, akkor már nem élsz. Hát
4: figyelj,
2: ahhoz képest...
4: én nekem januárban egy olyan fáklyás menetet jósoltak erre az évre, és én ennyit még nem szívtam.
0: De egyébként most nem jósoltak senkinek nagyon fáklyás menetet.
4: Nekem igen.
0: Azt mondták,
2: de
0: Julinak
2: azt mondták,
0: igen.
2: Hogy olyan
0: a tűzló, meg a változás, meg a nagy söprés, meg a nagy változások, és ezért ez így zajlik. Sok mindenkinek azért borul, sok minden. De általánosan azt mondták, hogy azért ezek most nehezebb idők lesznek.
4: Azt mondták, hogy ez egy hányatott év lett, meg nagy változások, meg nagy fordulópontok. Igen, oké, de hogy nekem le lett írva szépen feketén-fehéren, hogy fel is hívott engem Nadina azzal, hogy ez az év, Juli.
2: Nem te akarod ez az visszahívni.
4: Most... Hallod, ez olyan Nadine. Lesz, hogy ki, hogy minden menni fog, minden sikerülni fog. Hát nem! Nem.
0: Hát, ja, nem hát... tudom. Igen.
4: Jó, hát akkor hagyjuk. Viszont, jó.
2: Na Domdi, nem vagy halott, Juli. Tehát
0: de nézd a jó oldalát, tényleg. Tehát nézd a
2: nem omlott össze a házatok, érted? Vettetek egy új elektromos autót.
4: Egyébként igazad van.
2: Na, tehát hogy a jókat kell kimazsolázgatni ebből a nagy szaros vödörből, amiben ülsz.
4: Bocskor Gáborra jöttem ma föl például.
0: Na, hát ott tessék.
4: Minden nap van valami kis.
0: Jól
4: van?
0: Sipolt a vastüvelyesét?
4: Életemben először álltam vele így kettesben.
0: Igen?
4: Kicsit zavarba is jöttem.
0: És milyen közelről a nikotinszang?
4: Olyan, mint az enyém.
0: Milyen, ha két nikotinos áll egy évben?
4: Hát kicsit zavarban voltam, úgy lesütöttem a szemem.
0: Mondjuk mikor nem vagy. Tehát, hogy,
4: mikor nem?
0: Tehát, igen, tehát hogy azért ez nálad nem olyan meglepő, hogy zavarban éled az életedet.
4: De,
0: tehát,
4: de nagyon-nagyon kedvesen elköszöntük egymástól, nagyon őszinte volt a mosolya, és az enyém is az volt. Ő kiszállt a harmadikon, én felmentem.
0: Micsoda élmények! Itt konkurenciával liftezgetünk így kora reggel.
4: Elképesztő.
0: Nem volt ilyen rövid, ilyen small talk? Nem volt valami kis beszélget? Álltatok csöndben, szente szemlesütve?
2: Mi lesz a témátok, Gábor?
0: Ő nézett rád, morgott valamit. Tudta, hogy ki vagy? Tudta, hogy hova mész? Nem. Igen, ismerem, Gábor univerzumát nem jellemző. Ebben hasonlóak vagyunk.
4: Nem, figyelj, azt mondta, hogy jó munkát, de ez mondjuk nem feltételezi azt, hogy tudja, hogy ki vagyok, mert aki az épületben van, az valószínűleg dolgozik.
0: Valószínűleg szünetelni nem ide jönnél egy irodaházba.
4: Igen, aki a liftet használ, és nem az első, az Emineónál száll ki, az valószínűleg dolgozni.
0: Ez egyelőre blöffszagúnak tűnik. Ez még nem tűnik túl konkrétnak. Volt valami? Kicsit, nem tudom. Lenéztél a blúzodra, oda nyúlt a mutatójával, fölütötte az orrodat, nevetett egyet, mit ne? Semmi, csak nem. Álltatok csöndben.
4: Úgy láttam, kacsintott egyet. Wow. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy lemegyek és megkérdezem. Jó. Gábor, jól láttam az
2: lehet
4: előbb.
2: Ebből még valami? Én
0: látom, hogy rám kacsintottál. Mi olyan, volt ez valójában?
4: Hétfőn mikor jössz a liftel?
0: Lehet, azt hitte burkoló vagy. Igen. Igen. Na jó, és akkor egy könnyed goodbye-jal kiszállt a harmadikon, te megjöttél a negyedikre.
4: Igen, én megmondtam neki, hogy kellemes napot, és ilyen nagyon-nagyon mosolyogva váltunk el.
0: Nem volt tácsi-tácsi, nem volt, nem volt semmi.
2: Rápaskolt a fenekedre.
0: Nem volt egy segreütés, semmilyen.
4: De gyere, pucsíts ide, kislány.
0: semmi, csak így simán áll. És ő is szemlesütve állt?
4: Ő nem. Ő fixírozott, de nagyon.
0: Nagyon jó. Hát jó van akkor. Hát micsoda élmények.
4: Szépen lassan lépésről lépésre közeledünk egymáshoz.
0: Én szerintem ez egy igen.
4: A következő 8 évben még talán fogunk még egyszer egyet üzdezni.
0: De mit csinálsz te itt ilyen korán? Ő mindig nagyon korán jön. Mit csinálsz te ilyen 3-4-6-kor itt bent? Ilyen hamar bejöttél? De Gábor az viszonylag hamar érkezik. Te mindig ilyen hamar jössz?
4: Én mindig hamar jövök.
0: Igen, így zsibasszod a többieket?
4: Persze.
0: Már reggel?
4: Ne, hát a Feri, a Zsülci, az Anna, mi így nagyjából egy időben érkezünk.
0: Aha.
2: Hát Julian legelőször, Anna is.
4: Igen, Anna, aztán
2: Ferivel
4: nagyjából egy időben futunk be ilyen 6 óra magasságában. Ja. Gondoltam, kérek tőle egy szál cigit.
0: Azt kérdezik, hogy lehet, hogy nem kacsintod, lehet, hogy csak tikkelt a szemed. De rohadékok vagytok. Na jól van, gyerekek. Oké, hát nagy. Kinek mi jut? Kinek hogy indul ez a péntek reggel? Nekünk indul, jó? Úgyhogy belevágunk akkor, és 3 perc múlva mindenkinek. 7 óra van friss közlekedés, küldjétek, ha láttok, amit mi pedig itt vagyunk, mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
15: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Győr, Baross Gábor út 19.
16: Matracot keresel a pihentető alváshoz? Válaszd a Best Dream matracházat! Saját gyártású matracok közvetlenül a gyártótól, minőségi ágykeretek és szakértői segítség megfizethető áron. Várunk Győrben, az Eto Parkkal szemben a Leier irodaház földszintjén. Best Dream. Válaszd a tökéletes alvást!
17: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
20: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újra érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
21: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó az egészséges kedvencekért. Győr, Szauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
0: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kereninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Masztai István vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakapu téri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy többszörösen büntetett előilletű férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt rabolt ki egy utast a győri vasútállomáson. A vádirat szerint a biciklivel közlekedő támadó idén januárban először csak dulakodott a sértettel, de akkor még nem tudta megszerezni a telefonját. A férfi azonban nem adta fel, a pénztárak előtt újra rátámadt áldozatára, kitépte a kezéből a 30 000 forint értékű mobilt, majd a földre esett sértettet hátrahagyva elmenekült. A térfigyelő kamerák által is rögzített rablás miatt az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben. Már jelentkezhetnek a Győr-Moson-Sopron vármegyei iskolák is a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Déri Nép program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Hölgyeim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Zsíl, Juli, Anna, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Holnap utolsó pénteke, hogy vagy magyar, az nem lesz most. Kérdés-választ ígértünk nektek, és aztán megcsináljuk jövő héten a hogy vagy magyart is. Úgyhogy az mozgó ünnep lett, gyerekek. A hónap utolsó szerdájára megmaradt a Jónás, de hogy vagy magyar, az egy mozgó ünnep. Az mint a húsvét. Az...
2: Megmaradt a Jónás szerdára, amit csütörtökön
1: volt. De azt azért próbáljuk szerdára tartani. Ahogy vagy magyar, az meg a jövő héten. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. Jó, azt nézem, hogy utakról egyelőre még sem, jövő héten majd indul a dzsihád, egyelőre nyugi, két kocsi ütközött lakiteleknél. Ennyi, gyerekek. Hát ez jövő héten ilyenkor már nem így lesz, ugye?
2: Hétfőtől kettől
1: megindulnak a kis diákok, mennek iskolába, óvodába, a szülők egy kicsit fellélegeznek, úgyhogy véget ért, tessék?
3: Vagy éppen befeszülnek,
1: igen, véget ért a lazulás, megy minden vissza régi. Régi kerékvágásba, gyerekek, ez a helyzet. Most esett le azért támogatja Müller a kívánság műsorodból, hogy nehogy izzadságszagú legyen. Tesztek ők, Szilvi, de jó vagy. Müller támogatja egyébként? Müller-es támogatás van? Igen?
2: Igen.
1: Müller támogatja a hétfői kívánság műsor. Valami szponzort hallottam. Mindenki megbolondult, egy öreg házaspár korán reggel sörözik a vonaton, és egy hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak, ami a tájat nézi.
2: A sört megértem, azon nincs, nagy baj nincs, de a plüss kroki, az igen.
3: Fotót.
2: Ott mi lehet?
1: Fotót a Viberre, dobd a fotót.
2: Ott mi lehet, hogy ilyen unoka pótlék?
1: Biztos, gyerekpótlék.
2: Ja, vagy a gyerekek kirepültek már.
1: Zseni, hercegnőnek öltöztetett plüss krokodillal utaznak. Nem mondd, hogy nem jó arcok, egy öreg házaspár, mekkora forma, és a krokodil nézi a tájat. De szeretem, így akarok megöregedni. Nagyon jó.
3: A legjobb úton haladsz.
1: Fasz, csak az őrület. A teljes őrület, persze. Ez a lényeg. Minden, ami hagyományos és hétköznapi, azt az öregkorra el kell felejteni. Vasárnap dárc, izgulok, biztos nagy élmény lesz, majd írok hétfőn.
2: Jó.
1: Fú, de nagyon nem megy fel erre a pulzusom. Dárc. Tudom, te megszállottja vagy te szereted.
3: Nem.
1: Te jól érezted nézem, magad, akkor így
3: jól
1: mondom.
3: Igen. Magam, igen.
2: Mentek
3: igen.
2: Most is? Készül a jelmez?
3: Nem
1: mentek?
3: Nem.
1: Nincs most dárc? Tavaly éltétek, tavaly
3: nagyon,
1: voltatok, ugye?
3: Nagyon éltük, de most még korai lenne, úgyhogy most még nem, ilyen nagy tömegben még nem megyünk sajnos. De majd jövőre, mindenképpen.
1: Igen. Visszatér vajon a nyári SMS-es emberke, Csabi kérdezi? Ez egy jó kérdés. Nem kérdés, hogy visszatér, hogy visszaengedjük-e. Majd ezt beszéljük meg hétfőn. Újra utat engedünk neki, más találunk, számolunk újra a nyári szünetig a 80-as végű SMS íróval. Hozzunk róla ítéletet majd hétfőn.
3: Olyan következetesség, olyan kitartás volt ebben az emberben.
2: Hát nem hétfőn, ugye kedden kell, hogy írja.
1: Kedden kell elkezdeni számolni.
2: Ha írja az elsőt, akkor majd eldöntjük, hogy mit érzünk. Hogy ez most egy jó érzés, hogy megint elkezdődött.
1: Igen. Hármassal indul majd? Mivel indul? Kettessel? Hármassal? Mivel indul? Tehát ha szeptemberben elkezdjük olvasni, hogy ennyi még a tanév vége, az kettem indul hármassal, ugye? Az kettessel indul. Aha. 290-280, így fogunk nekiállni.
3: Az reménytelenül sok.
1: Igen.
3: Olyan 100-nál, akkor csatlakozzon be.
1: Igen. Lassan kezdődik az iskola, óvoda, a szingli anyukák reggel 7-től délután 4-ig szabadok, csak szólok. Wow! Ez mit jelent? Hogy
3: lehet vadászni.
1: Lehet vadászni? Miért? Mi van a szinglikkel?
2: Nem úgy szinglik, hanem hogy beadja a gyereket a suliba, tehát ráér.
1: Ja!
2: De ha nincs neki munka.
3: Igen, hát a szingli anyuka nem biztos, hogy otthon ül és malmozva
2: várja a lovagot.
3: A lovagot, de...
1: Valószínűleg nem.
2: Hát azért 2,5 hónap dzsihád volt azoknak, akinek még akkor a korú a gyereke, hogy kellett rá vigyázni, tudod ott azt logisztikailag megoldani a 2,5 hónapot, nekünk azért ez már sokkal könnyebb, abból a szempontból, hogy nem kell vigyázni a gyerekre. Minden más szempontból pedig sokkal nehezebb, ha 16 évesen meg 17 a gyereket.
1: Igen.
3: Egyébként fogalmam sincsen, hogy hogyan fognak átállni. Ezek hajnali 4 előtt nem érnek haza, nem fekszenek le.
1: És aztán hirtelen kell.
3: És aztán egyszer csak még így...
2: Ebben a korban te is lehoztad. Tehát ma már ezt nem tudod megcsinálni, de hát emlékszem, hogy gyerekek, hazaértünk 2-kor, 3-kor, 4-kor, 7-kor fölkeltesz, mentél az iskolába, mondjuk egy rakat arvóta egész nap. De...
1: Kétszer bemész, harmadszor elalszol. Harmadszor elalszol, átállsz. Átállsz, nincs ezzel. Nincs
3: a fiam még pultozik a hétvégén.
1: Pultozik? Uh-huh. Az mit jelent?
3: Igen.
1: Hát mi az, hogy pultozik?
3: Hát pultos egy vendéglátóipari
1: egységben. Ja, naha. Na jó van, mi a helyzet Vape ügyben? Én már csak így hívom. Te hozod, én hozzam, fölvezetem, csak nem, te hozod?
3: Nem, te hozd. Hozzam.
1: Én hozzam? Mi a pöcsöm van a Vapéval?
2: A V-purra.
1: Úgy tudom, hogy te hozol valami nyereményjátékos sztorit, ez a te sztorid, nem a te sztorid?
3: Hát ez úgy az én sztorim, hogy én
1: csak... Semennyire.
3: Hogy semennyire.
1: Akkor mi a pöcsöm van most? Valaki mondja, hogy mi van, mert én úgy tudtam, hogy ez a te sztorid.
3: Annyiban az én sztorim, hogy tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem Vapét.
1: Csak szigorúan Vapé.
3: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vape dílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
2: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
3: Hallod, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak. Nyilván aha, de gondolom,
1: a gyerekeknek. Na, tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen. Akik rajta vannak masszívan.
3: Igen, igen, de hát ugye mivel ez Magyarországon illegális, ezért ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, aki az oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem, tehát nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
1: és ki is szórják a Párizsi utat.
3: És tehát, odaadják, rendesen. Aha,
1: tehát tényleg igen. Elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és igen, elmegy Párizsba.
3: Még
1: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát ennél csak szarabb dolgok történnek.
3: Van motiváció, hogy belép a csoportba, és vásárol.
2: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat, tehát ugye egyrészt vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát, hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ez hogy csinálod egy nyílt csoportban?
3: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
1: Ja. mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
3: Érted?
1: Itt vannak a különböző verziók, ugye, hogy 11 ezer forint, 5 ezer, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111 ezer forint helyett 5300 forintért adják neked.
3: Ez egy...
2: oda van írva, hogy a kedvezmény az 8900 forint. Igen, de hogy számolsz, haver?
1: Teljesen fura az oldal. De ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen? Egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
2: Tényleg, akkor így már három. Igen. Adócsal.
1: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozzá be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
3: Figyelj,
1: érted? És nem fogják meg őket.
3: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a Vapénak miközben, a szúnyogriasztónak miközben.
1: De én mondom Vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már, Vépről beszélgetek, a Vapéről, én Vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17, 18, 19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józanész, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű a következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Iszonyat mennyiségeket. Szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
3: A lányom párnája alatt találtam meg először.
1: Párna alatt? Nagy tartályos, 50 ezer szívásos, epres hideg füstös? Mi volt? Legalább mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
3: Hát dehogyis, nem megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
1: A forgatgatós az, hogy több ízben igen. van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek.
3: Igen.
1: Jelen esetben csak ők 50 évesek az van, tehát ők nem baj a szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
3: A lányom csak találta.
2: Persze, csak eldugta le, hogy valaki más.
1: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
2: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
1: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Mit sarokba állítod?
2: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
1: Oké. De ha függő, akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok. 5-10-20-30 szívás, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
3: Lefotóztam.
1: Mit?
2: A párna alatt megtalált.
1: Hogy mit csinálj vele? Hogy a 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
3: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunk, hogy ez mi?
1: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyentett a családi csoportban. Tökéletes.
3: A négyfős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
2: Igen. Mondjuk, nem volt nagy
1: elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok mit sem fölteszed, tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
3: Én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mit kellene...
1: C-vitamin, K2, D3.
3: Legalább ezt is.
2: Jó erős legyen az immunrendszer.
1: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
3: Vépezd,
1: de saját kudarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy ez a te életed, ne tett tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
3: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondjuk 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni fölmenni.
2: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
3: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
2: Beszélgetni beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen cikk küldés van?
3: Nem, mi csak cikkekben értetek.
2: Nem beszélgetünk egymással.
3: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
2: Én ebben tehát, azt csináltam, ugye dohányosként.
1: Na, ti hogy álltok?
2: Nálunk egyik sincs benne.
1: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
2: Nincs legalábbis amit én vagy tudok.
1: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
2: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol? És én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
1: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs. Ugye ezt az Ári 100-szor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdőt. Tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és tisluk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vasfegyelmem. Igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hidegfüstös. Letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És ugye a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, egy óra majd gyújtottál rá. De itt a rendelkezésedre a 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
2: Nézd meg a banán! És bárhol csinálhatod. Bárhol? Itt is csinálhatod bent.
1: Úristen! Így van,
3: és ez a másik, hogy nincsenek azok a következményei, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára, nem leszel tőle büdös.
1: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
3: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi veszélyekkel.
1: Persze, szerintem ez nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokjál. De és nem tudjuk, hogy mi van benne.
3: Ha Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
1: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már
2: a megtiltott kiabálsz
1: vele, nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá, tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, hát neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja, nem a szart, nem, dehogy nem, rászok ott kettőször megkínálták, rabul ejtette a cúzt. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni? Rábíznám. 17 évesen rá kell, hogy bízzam.
3: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
1: Nem fog.
2: Nem.
1: Ez nem fog. Ez nagy millió függőség. Dolláros iparággá nőtt, nagyon gyorsan, és nagyon nagy függőség.
2: És nagyon nagy trend, tudod? Meg nagyon szexi az, ha te is, igen, csinálod. És ha mindenki csinálja, akkor te is be fogsz állni a sorba.
1: Szexi, menő, trendi, jó ízű, sajnos, és ez nem reklám, ez az, igen, igazság, ez ellen kell harcolni. Írjatok, drága szülők, hány éves a gyerek, hogy álltok jelen pillanatban, mit találtatok a táskájában a párnája alatt, és kinek mi a megoldó képlete, hát ha hallunk okosat. Jó, jövünk mindjárt a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
6: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
6: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben elő...

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
7: Önnek a Protexin kell!
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
18: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
19: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
2: Kipróbálnád a megújult Zóna Gasztro éttermet az Etoparkban? Nyerd meg az étkezésed árát a 103.1 Rádió 1-jel. Figyeld az adást augusztus 24-e és 28-a között déltől, és ha meghallod, Zóna Gasztro étterem, új kínálat és hosszabb nyitvatartás. Hívd a 0630 74 74 777-et. Legyél te a harmadik, és már is tiéd egy 10.000 forint értékű utalvány. Vár a megújult Zóna Gasztro étterem. Zóna kötőjel etopark.hu.
5: Friss, citrusos és üdítő.
8: Ez a Pedro citromvirág.
5: Vajas leveles tészta, saját készítésű citromkrimmel, fehér csokiba mártva, reszelt citromhéjjal. Az idei kenyérverseny sétálós ütemény kategóriájának első helyezettje. Kóstold meg nálunk. Pedro Pékség. A vidék ízei.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nivo.hu.
21: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból! Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Ben, this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elköltözik a Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Nem minden régi kerti bútorból lesz hulladék. A nyári szezon végén sok kertben kerül elő a kérdés, mi legyen a megkopott vagy sérült műanyag székekkel és asztalokkal. A szakemberek szerint a még használható bútorokat érdemes megjavítani vagy továbbadni. Ha azonban egy darab végleg tönkrement, fontos, hogy anyagának megfelelő hulladékkezelési rendszerbe kerüljön. A Méh ZRT szerint a műanyagok elkülönített gyűjtése azért is fontos, mert a megfelelően kezelt hulladékból másodnyersanyag válik. Időszakos útlezárásokra kell számítani vágányszabályozási munkálatok miatt a Győr-Szentiváni Egressy-Béni úti vasúti átjárónál. Az első, a teljes útszakaszt érintő korlátozás augusztus 28-a péntek este 10 órától egészen hétfő hajnali 5 óráig tart. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a karbantartás a térségben jelentős éjszakai zajjal járhat, ezért a közlekedők és a környéken élők megértését, valamint fokozott figyelmét kérik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és ugye itt erről a VIP dologról beszélgetünk itt szülőként, hogy mit tudsz csinálni, most megnézzünk ilyen különböző oldalakat, és itt arról van szó, hogy itt már ugye, hát nem csak termékcsaládokat hirdetnek, hanem 4 milliós fődíjat, meg párizsi utazásokat, szóval, hogy próbálnak új vevőket berángatni, nyilván teljesen illegális maga az oldal. De azt mondjátok már meg nekem, hogyha ez ennyire egészségtelen, amit ugye itt mindenki riogat, meg egyébként vannak tehát orvosok is, meg szakértők, hogy legális a többi országban? Nálunk azért nem legális, mert nem lenne belőle bevétel az államnak.
2: Ne lenne belőle.
1: Akkor miért nem legális? Mármint, hogy Ausztria, aki azért nagyon felvilágosult, az állampolgárait védő, jó szociális hálóval rendelkező ország, miért árulja? Miért van hát, a környező országokban? Miért legális?
2: Nem tudom, illetve sejtésem van. Ausztria például azt mondja, hogy a felnőtt lakosság el tudja ezt dönteni, hogy akar-e vépezni, vagy nem akar. Mi meg azt mondtuk, hogy ennek egy olyan káros hatása van, amit nem eresztünk tehát rá szerinted, az országra.
1: Tehát mi de szerinted egészségügyi okok miatt nem engedik? Ez biztos? Nem azért, mert valami a jövedéki adóval a bevétellel nem ellenőrizhető?
2: Hát abban a pillanatban, hogy ez bekerülne a trafikba, a cigitrafikba,
1: a dohányboltokba.
2: A dohányboltokba, onnantól kezdve az az államnak rettenetes bevétel lenne.
1: Mert hogy cigit árulunk, alkoholt árulunk, tehát ne legyünk azért álszentek, hogy most a vigyázz ránk a pártunk, kormányunk is azért nem engedi, mert hú, de nagyon egészségtelen. Tehát, hogy de a környező országokban, Írország, Ausztria, nem tudom, halálozóan legálisan egyébként ugye megveszed ezeket a cuccokat. Tehát, hogy közben nem. Ők is tudják a dermesztő hatásokat, hogy ez mi van benne, meg mi történik
3: nem
1: a gyerekekkel.
3: Nem értem az okát, mert hogy tiltani nem tudja, tehát megállítani nem tudja. Ha már nem tudja megállítani, akkor miért nem veszed be belőle pénzt? Tehát, hogy van ebben valami ellentmondás, de igen, hát pont mesélte Anna, hogy Szlovákiában is legális, és ott most

0: nincs.
1: Nagy pánik nincs, de nem tudom, milyen respekted otthon, de hogy azért érted, legalább menjen ki, az nem tudom, a teraszra vagy valahol. Becsukja az ajtót, vépezik, hát azért olyan nagyon nem. Tehát nem izgul azon, hogy ha bejössz, akkor mit fog mondani.
2: Eldugja, hallja, hogy jövök. De hogy pont azon gondolkodtam kint a teraszon, hogy valószínűleg sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontosan, hogy ugyanazt csinálja.
1: Hallálba idegelném magam, ha a gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
0: Így van,
1: saját magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam meg, nem mondanám, amíg érte, itt laksz, de nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
2: Az a helyzet, hogy megteszi így is, persze. Csak becsukja az ajtót, tehát hogy...
1: Neked meg marad az eperillat, ami kiszivárog a küszöbön.
0: Egyen valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
1: Egyébként igen, érte, abszolút.
0: Annál jobb, mint hogyha ha dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
2: Egy szülői kudarc
0: beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
1: Ja, persze.
0: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? Amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit az Aherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
1: Nem tudod, mi van benne.
0: Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Én azért mondtam, hogy azt remélem, hogy kimegy a divatból, mert ennek a generációnak az, hogy rendes cigarettára rágyújtson, az már ciki. Ők igen. Szerintem sokkal egészségtudatosabbak, mint mi voltunk. Azt gondolom, hogy azt remélem, hogy ennek is lesz egy ilyen divat időszaka, egy, másfél, két év, és utána valaki, és akkor aztán jön majd egy ilyen hullám, aki azt mondja, hogy fú, hallod, de kellemetlen az,
1: hogy ez is ugye egyszer csak, hogy kilöködik, vagy kimegy a divatba.
2: Igen, és akkor utána azt így le.
1: Még a cigaretta átmentése, az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elboomeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris, vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve, addiktívá tenni, ez valami egészen elképesztő. De erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát, hogy ezek a sima ilyen, tudod, ezek a...
0: amit itt ájkosz, meg
1: ájkoszok, hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiatalítottak.
0: Van tehát nagyon nagyot mentek eszköz, ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen...
1: Szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
2: Nézd, ez
1: nagyon érdekes.
2: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted, azt hiszem, a személyi igazolványodat, vagy valamit. Az, aki abból az automatából vásárol, mert csak itt tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, tehát hogy...
1: Ezt hol csinálják?
2: Máltán talán.
1: Ötlet, nem?
2: Igen,
1: tudják, hogy veszel a bankkártyát, amikor viszont több tévét fizet.
2: És ott hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
1: Aha, tehát, de akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy vagy illegálisabb
0: meg. De nem veteti, meg, mert akkor ő fog több adót fizetni.
2: Érted? Aha, tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát, hogy egy nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik.

0: Hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet
1: fizetsz. Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet.
0: Leszállsz róla.
1: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló edzőnek tanul tovább majd. Idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén. De szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menjen, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartó nikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja többet.
0: Nektek volt ilyen? Nekünk volt ilyen?
1: Nikotin mérgezés?
0: Az, hogy a Miró a testvérével csinálta ezt végig, hogy megtalálta a cigarettát a táskájába, és azt mondta, hogy oké, akkor leülsz ide, és szívod, amíg tart.
1: Aha.
0: Olyan rosszul.
1: Akkor a náci, te jó Isten. Atya úristen.
2: De várjál, és ez kivetsz az után.
0: Olyan szarul lett tőle a srác szerencsétlen.
1: Igen?
0: Hogy hány nem baja volt.
1: Hát elég 2 nőszpárnát fölhelyezni egy erősebb dózisban.
3: És azóta dohányzik?
1: Ott szokott rá. Nagyon tetszett neki.
2: De még egyszer próbáljuk.
0: Nagyon szarul volt, de az igazság, hogy ilyen 15 éves kamasz volt, és utána szerintem mint Dafke kitartott. Hogy őt ezzel nem lehet visszatartani.
2: És azóta is dohányzik.
1: Az én lányom párna alatt egy akkora dildót találtam, hogy elszégyeltem magam. Visszatettem, tiszteletem neki. Jó, mondjuk 24 éves, felesleges beszélni vele. Felesleges beszélni vele, úgy gondolom. Azt a mindenségét neki.
0: Mi ennyi idősen házi bort loptunk.
1: Igen, hol vannak már ezek a régi szép idők, igen. Nálunk mindárom gyerek végignézte a dohányzó nagymamája halálát, ők mondják mindenkinek, hogy ne dohányozzanak. Én szívom ezt a szart, 36 vagyok, eddig úgy örültem, hogy péntek van, de most már szorongatok ebbe is, köszi. De. Nem akarunk senkit szorongatni, csak kíváncsiunk, hogy mi a gyerekeknek a megoldó képlete. Azt mondja, soha nem tiltottak tőlem semmilyen cigit, rengeteget voltam cigizős társaságban, egyszer nem próbáltam ki semmit, ami napig ellenzek minden ilyet. Aha, jó, hát ez tök jó, csak nem ezt kérdeztük. 14 éves, már a második vép került letartóztatásra, nem érdeklik az érvek és az indek, hogy miért szar haverok csinálják, ezért neki is kell, írja Beatrix. 14 éves. Tudod? Tehát is nem, nincs.
2: És már a másodikat nyomja.
1: És nincs nagyon eszköz, igazából, igen. Fel kell jelenteni a gyereket.
2: Igen.
1: Én szívtam 3 hónapig, de a nyirok csomón bedurrant tőle, nagyon durva volt. Nálam az öcsém 15 éves, 2 éve szívja a faterékkal, és ők veszik neki. Milyen végletek vannak azért itt, nem?
0: Hát azt...
1: Hogy a szülők meg közben azért van, aki megveszi. Én a küzdelmet 16 éves korában kezdtem vele, most 18, és ő kérte, hogy vegyek neki nikotinmenteset, mert többet nem szívépet, és már csak bulikba veszi elő. Azért az se rossz egyébként.
2: Ausztriában álltok 2027-ben vége a dohányboltos árusításnak.
1: Tehát ott is már inkább kiszedik.
2: Igen,
1: a forgalomba.
2: Hát ez a hallgató írta, nem tudom mennyire korrekt az ügy, de aha, elméletileg jövőre ott se lehet majd.
1: Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
2: Aha,
1: azért ez is egy nagy kompromisszum.
0: Van egy nagyon kedves barátnőm, akinek a testvére onkológián dolgozik, és így többször felajánlotta, hogy így be lehet jönni. És én körbevezetlek nagyon szívesen, és megmutatom egyébként, hogy néz ki az, aki végstádiumú rákos, tüdőrákos, és hogy egész életét végig dohányozta, és hogy ez vár rád is. És az a baj, hogy ebben a korban egy 15-17-19 évesnek ezeket hiába mutogatott, szerintem nincsen akkora visszatartó ereje, tehát nincs. Tehát gondolod, hogy egy 18-19 éves ember magába szállt. Ugyanez volt, amikor rárakták ezeket a fotókat a dohányipari termékekre.
2: Elméletileg az ugye nem nekünk szól, a dohányosoknak, tehát azt tudják, hogy aki dohányzik, azt nem érdekli, azt azért tették rá, hogy az új generáció ne szokjon rá, és bejött, mert nem szoktak rá, helyette
1: vépeznek. Hát izgalmas, gyerekek, érdekes, de hogy azért azt látjuk az SMS-ekből, meg családokban, hogy azért mindenhol nagyon nagy küzdés.
2: És ugyanez a nikotinpárna is.
1: Ja, ugyanez, snűsz, ez ugyanez,
2: snűsz,
1: persze.
2: Ugyanaz, nem, attól nem. Meg mondjuk átlukad az ínyed. Na, szóval.
0: De a snűsz az most még pörög? Na, annak is volt egyébként egy ilyen nagy felfutása, és az utóbbi időben például szerintem...
1: Elhalt egy kicsit, igen? Kikopott? Aha.
0: hát kevesebben csinálják, mert hogy azzal egyébként tele volt minden hír, hogy egyrészt kiukadt tőle az ínyed meg, hogy nagyon hamar lesz hatása.
1: Én az egyszer kipróbáltam, én beraktam, én figyelj, én nekem 22 másodperc kellett, és majdnem elájultam.
0: Igen, tehát, hogy olyan gyorsan beszívodott.
2: Nagyon dózis.
1: Valamilyen társa voltunk, valós nő, szóval hagyd megyek, kipróbálom, hogy erről beszélünk a rádióban még. Nem mondod, hogy ez egy kicsit erősebb. Hagyjad már, tehát szórakozom, erősebb. 80 kiló vagyok, ez csak például. Figyelj, azt mondja, körülbelül fél percet van, és búcsúzzál, mondom. Na jó, most már viszont tényleg érdekel. Felrakod ide az ínyedbe, ez egy ekkora párna, figyelj, tényleg 15 másodperc.
0: Levert a víz.
2: És szarul vagy tőle? Vagy?
1: Abba a pillanatban. Hát iszonyat hány inger, lever a víz, megfájdul a fejed, kézre meg, és mondom, ti ezt nyomjátok. Kettő van ment. Hülye vagy.
2: Az azért profi.
1: Hülye vagy. És olyan dózisú nikotin szabadul fel a szervezetedbe, mindened, kezed, lábad remeg, lekerülöd, és szerencséd van, akkor nem hányod össze magad. Én nem vagyok hozzászokva annyira a nikotinhoz, agyonvert. Agyonvert. No, gyerekek.
2: Ez igen, és duplán.
1: Ez így nagyon kemény. Úgyhogy csak óvatosan. Na jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újra indul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert. Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Sportos sulik ezt és kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: És az autó első a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyem multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Győr, Baross Gábor út 19.
14: Matracot keresel a pihentető alváshoz? Válaszd a Best Dream matracházat! Saját gyártású matracok közvetlenül a gyártótól, minőségi ágykeretek és szakértői segítség megfizethető áron. Várunk Győrben, az Eto Park Kastélyben a Leier irodaház földszintjén. Best Dream. Válaszd a tökéletes alvást!
15: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
16: A garázs új szintje. Prémium garázs. Online 3D tervezés, azonnali árkalkuláció, prémium kivitelezés. Prémiumgarage.hu. Az autód otthona.
17: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló! Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
19: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
22: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó, az egészséges kedvencekért. Győr, Szauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
23: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
24: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kereninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Maszdai István vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Időszakos útlezárásokra kell számítani vágányszabályozási munkálatok miatt a Győr-Szentiváni Egressy-Béni úti vasúti átjárónál. Az első, a teljes útszakaszt érintő korlátozás augusztus 28-a péntek este 10 órától egészen hétfő hajnali 5 óráig tart. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a karbantartás a térségben jelentős éjszakai zajjal járhat, ezért a közlekedők és a környéken élők megértését, valamint fokozott figyelmét kérik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Mindössze 3 óra alatt készített el egy hiánypótló, azóta milliók által látogatott weboldalt két győri fiatal, ahol a Delej elnevezésű felület látványos és közérthető formában mutatja be a magyar villamosenergia rendszer aktuális állapotát, egyetlen oldalon összesítve és lefordítva a bonyolult szakmai adatokat az átlagemberek nyelvére. A platformon valós időben követhető hazánk áramfogyasztása és termelése, a napenergia aránya, vagy éppen a paksi atomerőmű teljesítménye. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével keddtől érhető el. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
2: Jó reggelt.
1: Drága hallgatók, mi van Trumppal most? Miért szállt le a kanadaiakra? Nem normális a csávó.
3: De azért megint a tó átnevezést.
1: Átnevezte az Ontario tavat.
3: Ugye úgy kezdődött, hogy védővám. Igen. Kanadából érkező termékek 50%-os vámot kapnak. Azt mondta, hogy ez nekem nem elég az Ontario tovától. Amerika tó!
1: Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat.
2: De úgy, hogy ezt egy filctollal így áthúzta.
1: Áthúzta, és azt mondta, hogy a belügyminisztériumnak 30 napja van, hogy a változtatás átnevezze az Egyesült Államok hivatalos földrajzi név nyilvántartásában. Ugye ezzel tulajdonképpen ő azt éri el, hogy Amerikán belül a szövetségi névhasználatot szabályozza, tehát nem tudja rávenni, hogy más országok is Amerika tónak hívják az Ontario tavat, ami Kanadában van, tehát nem is amerikai fennhatóság, de belül, a államon vagy országon belül, ő mindenkit kötelez arra, hogy ez mostantól kezdve Amerika tó. Láttuk már ilyet Vármegye-megye. Mm. Tehát, hogy voltak már ehhez hasonló törekvések. És azt mondja, hogy nem állunk meg itt, talán át kell nevezünk az Atlanti vagy a Csendes óceánt. Talán mindkettőt.
2: Ez most komoly.
1: Ő mennyire van elborulva?
2: Hogy tovább ment ez?
1: Igen, tehát, hogy Amerikán belül ő átnevezi, nyilván bennünket nem tud kötelezni, hogy máshogy hívjuk, de hogy az amerikaiaknak ez lesz, odaírva a térképre.
3: Trump víz?
1: Atlanti vagy Csendes óceán?
3: Trump óceán?
2: Nem. A nagy víz, meg a még víz. Nagyobb víz.
1: Figyelj, nagyon durva, csak tényleg teljesen megőrült. A kanadaiak nyilván tiltakoznak, ők azt mondják, hogy nem, hát ez a tó, ez Ontario tó volt, van, lesz, marad. Nem fogjuk máshogy hívni. De hogy ez már tényleg ez az őrületnek a széle, nem?
2: És akkor... Átnyomják majd a földrajzkönyveket, a térképeket, és mindent, Amerikán és lesz egy kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer.
1: Hát az amerikaiak úgy tanulják, igen, lesz egy kifejezetten Amerikára nyomott térképrendszer, az Ontario tóra az lesz, hogy Amerika tó, így hívják. Nyilván a kanadaiak nem fogják átírni.
2: Én még várnék ezzel egy kicsit, mert lehet, hogy még lesznek itt változtatások.
1: Meg kéne várjuk az egészet, minden nevezen át, akkor egy nyomtassanak újra egyébként, igen.
2: Mi a Grönlanddal, arról lettett? Vagy az
1: most kicsit elkezdtek kapirgálni kanadaiakat. Hát most, ahogy fölébred, amerre megy.
2: Szerinted tudod, hogy van ez, hogy felébred, nyújtózkodik egyet, itt megpörgeti így a földgömböt, így besunja a szemét, rábök valamire, és azt mondja, hogy Ontario tó, mit lenne?
1: Igen. Valamikor kedveltem a fószert, kifejezetten jónak
2: tartom. Most már
1: azért ez az évek alatt azért ez kicsit megkopott. Igen. Tehát, hogy úgy látom, hogy ebben az intézményben mindenkit erősen leépítenek. Gyógyszerezik. Nem tudom, mivel
3: szerintem már akkor sem volt normális, amikor megválasztották, de...
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly gyógyszerhatás alatt áll, de hogy kezd az egész csávó, ahogy lemegy a lépcsőn, ahogy följön a lépcsőn, ahogy felszáll az elnöki gépre, tehát nagyon durván Biden-esedik, tényleg.
2: Azt észrevetitek, hogy ez az ember gyakorlatilag csak is az Air Force One WC-e mellett ad interjút, csak a tájékoztatót? Megfigyeltitek már?
1: Tényleg, mindig a WC mellett áll?
2: Mindig a WC mellett áll, kicsit nekidőlve, egy kicsit hátrafordulva, még így gyorsan elmondom a frankót, aztán utána megyek, felszállok, de hogy mindig a WC mellett ácsorogva mondja meg a tutit. Nála ez valami egy ilyen bevett szokás, tudod, nagyon rohanok, de azért elmondom még, hogy akkor holnaptól az Ontario tó Amerika tó lesz.
1: Mindezt a WC mellett.
3: A WC mellett.
2: Nem tudom, de tényleg olyan érzésed van, mint hogyha úgy odavetem, hogy jövő héten akkor kicsit lebombázzuk ezt a szamaszt, és akkor most gyorsan felszállok. Tehát mindig nézd meg, a sajtótájékoztatók nagy része az a WC mellett zajlik. Ne, neki az Air Force One-on van dolga, aztán...
1: Amikor ő éresebb volt, és ő posztolt, és még nem volt elnök, és reagál dolgokra, meg az egész a csávó nagyon tetszett, mint jelenség, de most már tényleg ő is egy ilyen önmaga paródiájával kezd válni. De
3: valahogy... Nincs egy plénum alatta egyébként, aki azt mondta, hogy elnök úr, nem. Nincs.
1: Szerintem teljesen elszabadult.
3: Nem fogjuk Amerika tóra átkeresztelni.
2: Szerintem neki vannak tanácsadóik, akik így körbeülnek, akik így megmondják, hogy na de elnök úr,
3: hivatok rúgva.
1: Szalának igazán, hogy összeg a fehér ház vizében van valami. Tehát őket ráteszik valamilyen gyógyszere vagy vízre, ezt elkezdik inni, és egy-két éven belül látványos a leépülés. De tényleg, tehát hogy így egy-két éven belül nagyon-nagyon durván. Nagyon durván épülnek. Na ha már egyébként Amerika, azt mondjátok már meg, hogy hogy van, hogy amikor mi felszállunk egy repülőre, akkor még mindig ott tartunk, hogy 50 milliliter vagy 100 milliliter, átfésülik a cuccodat, kivesznek belőle dezodorokat, meg minden mást, ahogy én most legutóbb jártam, hogy egy sima ilyen stiftet is elvesznek, meg pesztót, ami mondjuk, mit tudom én, 100 milliliteren felül van, mert hogy az nagyon veszélyes.
2: Miért volt nálad pesztó?
3: Szereti a pesztós tésztát.
2: Indulsz külföldre, hogy van nálad mindig egy pesztó?
1: Mi, fia, én külföldre megyek, mindig viszem magam a stiftet és a pesztót.
3: Igen, ki tudja, szar a kajjal, összedob egy tésztát.
2: Sose lehet tudni, mikor.
1: De érted, el van adva a repülés mindig egy ilyen hiper túlbiztosított dolognak, ahol téged fenékjukig átnéznek, nem így van?
2: Hát de.
1: Mindenedet átvilágítják, igen, a kézipontjászodat, a bőrönödet. Miközben olyan dolgokat olvasol, hogy egy amerikai járaton levetkőzött a pilóta fülkében a pilóta, és felnőtt tartalmat nézett a kapitány, miközben az első tiszt vezette a gépet. Érted? Te ott ülsz, szorongsz azon, kikéred a viszkidet, és ahogy bejussál, leülhessél, és odaérjél, ez ledob magáról minden ruhát, utazó magasságban levetkőzik, és pornót néz a pilóta fülkébe.
2: Hát ő is fenékjukig valakit át akart nézni.
1: Azért ez a repülés, ez egy, hogy is mondjam, csak egy ilyen professzionálisabb dolognak tűnik, nem? A női első tiszt vezette a gépet.
3: Ráadásul csaj az első tiszt.
1: A férfi később még bűnösnek vallotta magát, és jogerősen egy év próbaidőre, valamint 5000 dolláros pénzbírságra ítélték. Itt nem ér véget a történet, az első tiszt szerint ugyanis miután jelentette az esetet, ő került komoly hátrányba.
2: Hát igen, mert utána...
1: Egy amerikai gép, tehát nem is egy ázsiai gép, vagy valahol tényleg, nem tudom, messze egy harmadik országban lép, tehát ez egy amerikai gépen a Southwest Airlines Philadelphia és Orlando közötti járatán történt, hogy a csávó levetkőzött, kinyitotta a kapitány ajtaját, ledobott magáról minden ruhát, földobta a lábát a pultra, és elkezdett felnőtt filmeket nézni.
3: Hogy neki van internet fönt.
1: Egyébként honnan van internete, internet. Igen. Igen. Elhagyta a pilóta ülést az utazó magasságon, majd egy laptopon, várjál, laptopon. De mi az, hogy elhagyta a pilóta fülket? Hát, a pilóta ülés elhagyta, és akkor mit fölállsz?
3: Hát fölállsz, kicsi a hely.
2: Hát ahhoz, hogy
3: ott annyi van pont. Hát egy szegény csaj, képzeld el, aki ugye át kellett vegye az irányítást, mert ő ugye az első tiszt, tehát átveszi az irányítást, és azt látod a szemed bal sarkából, hogy a kapitányod lógó brével a válasz.
1: Laptopon néz.
3: Fölött egy laptopon pornót néz.
2: És kezdetem, amikor kiadja az utasítás, hogy nem tudom, Janice kérlet, vedd át az irányítást, és azt hiszed, hogy kimegy WC-re.
1: Igen, vagy iszki viszkit, vagy viszkit
2: valami,
1: nem.
2: Valami történik, mert dolga van. De helyett feláll, és igen, elkezdi letolni a gatyát. Én szerintem ennek volt egy evolúciója.
1: De mi hozza meg az ihletet? A felszállási procedúra? A checklist?
2: A perverzió.
1: Te honnan kerülsz ihletbe, érted? Mi adja meg, hogy ültek, ott viszitek a gépet, te már alig várod, hogy utazó magasságon legyél, és egy szál alsó gatyára vett közül a pilóta fülkébe. Nem, hát azért ezt jelentik, azt ott rögzítik a hangot, ami ott történik.
2: Szerintem ez egy pervers barom. Voltak már kísérletei, ilyen próbálkozásai, próbálkozott, hogy meddig mehet el a csajnál, néha tudod kicsit kívül.
1: Jó, hogy a csaj másodpilóta hozta meg az ihletet,
2: hát szerinted? Valószínű, hogy ezek ők már többször repültek együtt. Erről a pasiról lehet tudni, hogy egyébként ez nem százas. Tehát mindig lehet, hogy szexista megjegyzéseket tett, vagy ezt, azt, nem. Azt nem hiszem, hogy ezzel indult, hogy ő rögtön neki vetkőzött.
1: Tehát szerinted van egy evolúció. Igen, a csávó beteg, folyamatosan megjegyzések, a női másodpilóta akkor inzultált a kicsit.
2: Ez úgy indult, tudod, hogy egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt még csak fotókat mutatott neki a telefon. Nézd csak, milyen jól néz ki ezekbe, akkor hát látod ezt a képet. Jaj, ne csináld már, Jack, ne. És valószínűleg a csaj nem, lehet, hogy nem utasította el kategórikusan, vagy nem küldte el azonnal a fenébe, és ez azt gondolta, hogy akkor ez felhívás keringőre, és akkor így jutottunk el addig, hogy pucira vetközött is neki állt.
1: Na de, várjál, tehát a pilóta fülkében ugye rögzítik folyamatosan angolt. Nem csak a rádióforgalmazást, ott minden rögzül.
2: Hát csendben.
1: Tehát a csávú azt gondolta, hogy ez ebből nem lesz ügy, hogy ő levetközik a sugatjára, és elkezd laptopon pornót nézni. Érted? Tehát, és miközben ott ül mögötte 300 ember. Ez egy komoly hivatás. De azt gondolod, hogy ezek a csávok egy csomó tanulnak, meg egy csomó időt feláldoznak az életükből, meg felelősségtudatuk van, meg 300 nem tudom, millió dolláros nagy Boeingeket vezetnek, 300 utassal, ez a 737-es azért ez nem egy kis gép, szóval, hogy ennek van valamilyen presztízse. Uh-huh. Vagy van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen komolysága a kapitány.
3: Hogy ezt vajon szokta máskor is csinálni? Vagy ez az első eset volt? Vagy eddig csak otthon csinálta, és azt gondolta, hogy kipróbálom itt is?
2: Nem, én szerintem ez volt, hogy tudod, mint amikor te szoktad néha levenni a felsődet, és azt mondod, hogy nézd, nézd, milyen hideg van.
1: Ez egy jó kérdés, hogy ez zaklatásnak számít? Az. Tehát ez hát egyértelműen munkai zaklatás.
2: Hát hogyne? Hát te gondolod, hogy a másodpilóta kérte, hogy Joe vetköz már és nézzél a laptopodon felnőtt.
1: És ilyenkor a másodpilóta lejelenti a toronyba, hogy éppen mi történik a pilóta fülkében? Azt, hogy ő beszól, hogy gyerekek, nem tudom, mi történik. A csávó mellettem levetkőzött.
2: Irányító torony.
1: Alsógatyában van a pilóta. Elővesz egy laptopot. Milyen felkészült? Elővet egy laptopot. Érted? Nem is a telefonján. Ő erre rákészült. Elővet egy laptopot. Lejelenti a toronynak, hogy van egy kis baj.
2: Azért merész. Hát, de az nyilván pontosan tudta, hogy ezzel kockára teszi az állását. És nem csak akkor. Ja, ebből akkor lesz ügy, hogyha ezt a nő jelenti?
1: Szerintem ez kiderül. Szerintem hangrögzítés folyamatosan folyik. Egyébként a bírósági dokumentum azt mondta, helytelen magatartást tanúsított a pilóta fülkében. Oh, érted? Én iszom két viszkit, elkezdek hangoskodni, akkor lekötöznek, és minden utasa veszélyes vagyok.
2: Lesokkolnak,
1: érted? És jön a nem tudom ki, elvisznek hátra, gumipókkal odakötnek valami székhez, mert hogy és egyébként rám terhelik a visszafordulást. A csávó elől egy szál alsógatyába bünteti magát, és azt mondja neki a bíróság, hogy helytelen magatartás. Helytelen magatartás érdeplő az, ha egy viszkit, két viszkit iszol.
2: Jó, de hányszor próbáltál meg levetkőzni bent az utastérben? Tehát lehet, hogy azt kellett volna, azt lehet, hogy akceptálják.
1: Ha én ezt megcsinálom az utastérben, ezért visszafordul a repülő.
3: És mindent te fizetsz.
1: És terrorista vagy, és bomba van nálad, mindent kifizet, érted? A pilóta még nyugodtan vetközöl és nézzen pornót, igen. Bűnösnek vallotta magát szemérem sértő, illetve obszén cselekedetei miatt. Hát ez komolyan mondom. És várjál, nem tiltották el, tehát azt mondják, hogy egy év próbaidő, és utána gyere, repülj újra. Semmi baj!
3: Ha addig nem vetkőzöl, akkor jöhet.
1: Ha addig kibírod, hogy nem vetkőzöl, akkor gyere, repülj újra.
2: De én imádom ezt. Nem dobod le a textilt. Azért nekem voltak olyan kollégáim, ráadásul kollega nő, aki ha kellett, ha nem küldött folyamatosan ilyen tartalmakat.
3: Ról, magáról?
2: Nem magáról, nem. Állandóan ilyen hát ilyen kőkemény pornó videókat küldött.
1: Tehát olyan kolléga, aki teljesen random, csak rád küldött
2: fotókat, képeket,
1: de videókat. De magáról várja?
2: Nem magáról. Csak úgy szórakoztatás kedvéért, mert gondolta, neki ezt tetszik, ráadásul nő volt, és gondolta, hogy hát ilyet még nem látta. Ezt nézd meg, mit történik ezzel a pezsgős üveggel.
1: Hol dolgoztát eddig? Hát ez mit történik a pezsgős üveggel? Jézus már. És miért pont neked küldte?
2: Nem, az egész szerkesztőségnek küldte.
1: Ja, tehát a csaj kattos volt.
2: Kattos volt.
1: Teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
2: De ez halálosan szórakoztatónak találta, hogy ez tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a francba, mi? Te beteg vagy, baszki!
1: Ki volt ez a csaj? Hol dolgozott? Danubius Radio? Klac FM? Mondd a nevét. Nekünk nem küldött ilyen évvel, Feri, nyisd meg a spemet.
3: Sajnos nem.
1: Nyisd meg a spemet, hát a küldött valamit. Nincs már
2: itt? Nincs.
1: De durva videókat küldött?
3: De melyik munkahelyen volt ez?
1: Hol volt? Előző rádió?
2: Nem, tévé.
1: Tévében volt.
2: Tévében volt.
1: És várjál, és nőkről vagy férfiakról küldött?
2: Hát mindenféle, ami jött.
1: De semmi természetes nem történt soha videóban.
2: Nem, sose.
1: Az nem volt, hogy egy nő és egy férfi egy óriási szeretkezik.
2: Hát
1: semmi. Tehát mindig valami nagyon természetes dolog volt.
2: Nagyon-nagyon furcsa. És akkor főszerkesztő meglátta, te nem vagy normális, miért nem dolgozol?
1: És egy idő után nem szóltatok neki, hogy figyelj, haver, elég vagy, nem tudom, Piroska, állj már el.
2: Figyelj, ha elkezdesz kiabálni azzal, hogy figyelj, fejezd már ebben, ne csináld meg ezt, és ez úgy érezte, hogy ez csak egy felhívás keringőre, és még küldte.
1: Na, de egy idő után ez valójában zaklatás. Tehát egy idő után a 26. pezsgős üveget már ne akarja megnézni azért, mert igen. Azt írja, hogy most miért kell kibeszélni szegény Annát? Igen. De hogy egyébként... A Juli jól bemártott a szegény Janit.
3: Kollega nő,
1: gyerekek, kollega nő, Juli jól bemártott a szegény Janit.
2: De hogy egyébként szerintem...
1: Kövár Janet? Csapulincsa, igen.
2: Kacsincs.
1: Igen, legalább a vezeték nevét mondd el. Nézzük már meg, hogy mi nem kaptunk el, meg miért nincs ilyen kolléga nőnk, érted? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
2: Kirúgták, de nem ezért rúgták.
3: Ez belefér.
1: Ez csak a zárójelben volt, és egyébként a 3600 extra bizarr videóért, amit küldtél mindenkinek. Nem tudom, hogy az oké, hogy egy havernak elküldöd és rögtök, de ez a mindenkinek ott valami nagyon
3: provokálni el... Provokálni akart vele gyerekek, hát most nem.
2: De
3: ezt egyébként... várta, hogy ki mikor mondja, igen. Az basszus.
2: Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miro apja például egy ideig. Hallod.
1: De mi volt?
3: Üldöttek
1: magáról?
2: Nem.
1: Fürdés közben? Mit csinált? Képeket?
2: Nem, a Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durva állapotban lévő nőkről.
1: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti olyanok vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszerre reality kamerával azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
2: Apja a saját fiának. Úgyhogy mi már akkor házasok voltunk, mit tudom én.
1: Mindenki beteg. Nézd, fiam!
3: Na, ilyen feleséget is lehet.
1: Ezt nem biztos nem csinálja meg. Oda nézi, ezt nem csinálja meg.
2: Nézd már, milyen kis bosszanac, azt figyeltette. Meg elvettél egy ilyen magyar lányt, egy ilyen halvérűt.
1: Tényleg? Az öreg ennyire nyújt?
2: Küldte a fotókat, és valószínűleg...
1: Csak fotó, mindig fotó?
2: Mindig fotókat küldött, igen, meg ilyen mémeket.
3: Viszont ő fényképezte az összeset.
1: Zseni az öreg, zseni.
2: És hát...
1: Az... De már nem küldöd a fiadnak a házasságban, nem?
3: Tehát, szerintem előtte
2: de amúgy se küldöd.
1: Oké, most 23 éves vagy, röhögtök, oké, 25. Egy házasságban van, és akkor nőkről küldött
2: gecki. Nőkről küldött fotókat, de
1: nem... soha nem videó, csak fotó.
2: Nem fotókat, de nem ezeket a
1: szexi. Ki volt a durvább, az apja vagy a kolléganő?
2: Akkor nem.
1: Kinél volt több természet ellenes tárgya képen? Az apánál, vagy a kolléganőnél?
2: A kolléganőnél
1: egyértelműen. Penny Market eltűnt benne.
2: Őszerintem feliratkozott erre valamilyen videócsatornára, akkor még hallott, fű, hát elképesztő tartalmak jöttek.
1: Istenem, hogy nekünk komolyan mondom, hallod? Engem meg a könyvelésre zaklatnak, hogy adjam már az M30-as nyilatkozatomat, érted? Ahelyett, hogy dolgozna itt is valaki ilyen. Megőrülök, hogy nincs ilyen kolléganőnk, komolyan.
2: De egyébként az
1: de visszatér a papára, azért kemény.
2: Ő kemény, igen.
1: Zavart?
2: Engem mulattatott, illetve tudod, ilyen kicsit ilyen fura érzésed van, amikor ránézel erre, és így nem érted a célját, hogy mi a, tehát hogy mit szeretne ezzel elérni. Tehát legyen neki egy kicsit jobb a fiának.
1: Igen, mi a fater célja egy házasságban azzal, hogy küldözgeti a pornóképeket nőkről?
3: Hogy szarul döntött a Miró, az a célja, hogy végre beismerje.
2: Tehát nem nekem küldözgeti.
3: Hogy egy jó balkán menjen.
2: Így kellene ezt csinálni.
1: Ezt kellene csinálnod a fiammal, akkor végre boldog
2: lennél. Van-e otthon ilyen? Nincs?
1: Valaki azt írja, na erre bemárti az apost is, imádom. Mindenkit bemártuk.
2: De hogy, tehát, hogy egyébként van ez a fajta kollega, aki ha kéred, ha nem, ő így jön, és így mutatja
1: na,
2: ezeket a tartalmakat.
1: Na, tessék, nézzük meg, hogy van-e. Írjatok, van. Drága hallgatók. Tehát van. Kollégát keresünk.
2: Kollega, rokon, barát, aki neked kellemetlen.
1: Csak felnőtt tartalmak
2: csak
1: a zaklat.
2: Csak felnőtt tartalmak a zaklat.
1: Orrod elé dugja, elküldi, állandóan zaklat vele, igen. Hozza a telefonját, oda nyomja.
2: Nagyon vigyorog, nézd már, mit találtam. Nem volt ilyen soha?
1: Én nincs ilyen kollégánk, Feri.
3: Hát pedig
1: igény. Tehát te sokat dohányzolt ott, vagy mindenkivel együtt. Nyomkodják a képeket az orrod alá?
3: Dehogy nyomkodják, nem? Semmi. Még az is, akinek nincs csaja.
2: Nekem furcsa, hogy a Zsül abban a Viber csoportban, csak engem vett föl.
1: Ez érdekes.
3: Mondjuk, a Zsül küldözi azokat megnézni.
1: Megnézném, a Zsül extra képeit nagyon durván megnézném. Na jó, nézzük meg. Oké, tehát olyan hallgatót keresünk, drága hallgatók, aki jön, nyom, nem rád nyomul, hanem akarva, akaratlanul kéretlenül bombálsz felnőtt tartalmú képekkel, videókkal, nyomaszt, és állandóan próbál hogy az életedben jelen lenni. Erre gondolunk,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, hát szórakoztat téged. Szórakoztat. Azt gondolja, hogy őt ezt szórakoztatja, akkor téged is szórakoztat.
1: Apos, hogy van? Jól van?
2: Egyébként teljesen jó.
1: Jól van? Nem, leállt?
3: És már nem küldi?
1: Nem?
2: Nem, annyira elhalt az érdeklődés, mert nem jelezte vissza a Miró.
1: Kiégett a Miró.
2: Kér még ilyet.
1: Hogy
2: egy idő után elhalt.
1: Jó, ha bármit küld, tudod, tehát azért...
2: Tovább neked.
1: Hát azonnal be a közösbe, nem? Hát csak ez a jelen, após küldte. Hát
3: tényleg,
1: akkor
3: nincs
1: tudjuk.
3: Meg egy ilyen kép.
2: Hát most mindjárt már fek.
3: Na, mutasd már egy
1: az apósak, tehát hát csak van egy apósak. Jövünk mindjárt 8:30 pontosan.
0: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Indul a Rádió egy Live Mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-vel. A Burger King támogatásával. Live Mix. Minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
16: Friss, citrusos és üdítő.
17: Ez a Pedro citromvirág.
16: Vajas leveles tészta, saját készítésű citromkrimmel, fehér csokiba mártva, reszelt citromhéjjal. Az idei kenyérverseny sétálós ütemény kategóriájának első helyezettje. Kóstold meg nálunk. Pedro Pékség. A vidék ízei.
18: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel.
19: Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból!
18: Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
20: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
20: Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the world is my

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elköltözik a Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Nem minden régi kerti bútorból lesz hulladék. A nyári szezon végén sok kertben kerül elő a kérdés, mi legyen a megkopott vagy sérült műanyag székekkel és asztalokkal. A szakemberek szerint a még használható bútorokat érdemes megjavítani vagy továbbadni. Ha azonban egy darab végleg tönkrement, fontos, hogy anyagának megfelelő hulladékkezelési rendszerbe kerüljön. A MÉH ZRT szerint a műanyagok elkülönített gyűjtése azért is fontos, mert a megfelelően kezelt hulladékból másodnyersanyag válhat. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy többszörösen büntetett előilletű férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt rabolt ki egy utast a győri vasútállomáson. A vádirat szerint a biciklivel közlekedő támadó idén januárban először csak dullakodott a sértettel, de akkor még nem tudta megszerezni a telefonját. A férfi azonban nem adta fel, a pénztárak előtt újra rátámadt áldozatára, kitépte a kezéből a 30 ezer forint értékű mobilt, majd a földre esett sértettet hátrahagyva elmenekült. A térfigyelő kamerák által is rögzített rablás miatt az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben. Már jelentkezhetnek a Győr-Moson-Sopron vármegyei iskolák is a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 9 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Jó reggelt.
1: És már is folytatjuk. Ugye itt az amerikai pilótákról beszélgettünk, akik hát érdekes dolgokat csinálnak. Te azt gondolnád, hogy a légiközlekedés ennél azért egy szigorú dolog, de úgy látszik, hogy egyre inkább nem.
2: Na, de beszéljünk többes számban.
1: Igen, amerikai pilóta. Ugye levetkőzött, és a női másodpilóta előtt felnőtt filmeket nézett. Laptopot vett elő, és alsógatjára vetkőzött a pilóta fülkében. És arról kezdtünk beszélni, hogy kiderült, hogy Julinak volt ilyen kolléganője, még tévében, ugye nem rádióban. Aki ugye...
3: Marci Anikó.
1: Igen, hihetetlen egyébként.
2: Akkor az még egy más világ volt.
1: Máté Krisztály elképesztő. Ki gondol erről a Krisztály, hogy egy kis visszafogott kívülről. Az. Szóval, hogy mindenkinek lehet olyan kollégája, aki akarva akaratlanul ilyen tartalmakat tol valahogy az orra elé, nem? Vagy telefonon küldi, vagy csoportokba küldi, vagy régen e-mailekbe küldi, vagy küldte, és hát kiderült, hogy Julinak volt ilyen, ugye, egy kolléganő, aki a lehető leglehetetlenebb dolgokat talált.
2: Sportot üzött ezekből a tartalmakból, igen.
1: Igen, de soha mindig volt valami egyéb kellék ezeken a videókon. Tehát volt egy élő nő, és valamilyen vagy kellék, vagy több.
3: Vagy több,
1: igen. És kifejezetten női videókat küldött, tehát, hogy nőkről szóló videókat küldött.
2: Igen, hát egészen lehetetlen állapotba kerültek ezek a nők a felvételek végén.
1: Igen.
2: Hogy úgy mondjam.
1: Igen. Aztán ugye arról is beszélgettünk, hogy az apósod pedig küldött a Mirónak képeket, mikor ti már házasok voltatok. Na, ez talán még keményebb. Ugye?
3: Tehát ez... Na, és láthatunk egyet legalább.
2: Mindjárt megkérem a Mirót, hogy küldjenek.
1: Ugye, tehát amikor az após küldi a fiának a képeket, arról beszéltünk, hogy milyen célra? Mi a szándék?
3: Hát, hogy le akarja beszélni a Juliról, hogy ne nézd meg, hogy a balkán lányok sokkal szebbek.
2: Nem, inkább csak ilyen
1: szórakoztatna.
2: Igen.
1: Igen.
2: Hát szerintem nincsen benne túl.
1: Aztán volt kollégám, nyomozó volt, neki volt egy kollégája, akinek az volt a kedvenc elfoglalás, hogyha meghívták, akkor pornóújságból kivágott képeket dugott el mindenhova a lakásba. Volt, hogy hónapokkal később került elő a kép. Betonkeverős Laci folyamatosan küldi a nagymelű nőket, még a főnökünknek is. Állandóan.
2: Betonkeverős
1: Laci, igen. Volt egy munkahelyem 10 évvel ezelőtt, ahol fel kellett mondani, mert már nem bírtam, hogy a főnököm mellettem folyamatosan, ezt nem tudom beolvasni.
2: Egy típusú
1: felnőtt tartalmat néz, hangosan röhög és mutogatja nekem. Egyébként igen, nekem is volt ilyen kollégám, és pont ugye ezeket a tartalmakat nézte. Nagyon szerette, és mindig

0: szóltat Romlita a lába között. Mindezt a... Nem mondta, hogy nem jó. Azért nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Hát ilyen csak Tájföldön látsz. Teljesen random jött oda áru feltöltés közben. De az várj, anatómiailag az hogy van?
1: Jaj, kérlek.
0: Sima levegő?
2: Hát persze. Hát most... Ott is összenyomod alul.
1: Hát igen.
0: Na jó, nem mondta, hogy hát igen, hát azért az fújjál
1: már. Na most megmutatom, gyere!
0: Fújjál már egy 20 gyertyás tortát azért nekem itt ez gyorsan, érted? Nem mondta, hogy így fújod el a szűnnapi tortádat.
1: Dehogy nem. Hát ezért kívlak meg itt titeket mindig érni fulira, csak nem jöttök, anomáláta. Na hát csak kegel gyakorlat. Figyelj, nem pornos sztori, de volt egy haverom, aki lefotózta a legjobban sikerült kakiait, és büszkén mutogatta a másoknak. Villamoson meccs után mutogatta. Nézd, milyen jó, szépen te kerekedik.
2: Tartotta.
1: Hallod?
0: Az a baj, hogy nekem is van egy ilyen kollégám. Tehát,
1: aki befotózza a saját.
0: Van egy, megtanított, hogy van egy olyan oldal, ahova te föltöltöd, ott tudjátok egymásit pontozni. Mondom, kösz, nem, de tetszik, hogy vannak ilyen oldalak. Persze, nyilván nem teljesen normális. Futárszolgálatnál irodista szétküldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcosát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista szétküldte mindenhol. Atya úristen! Atya Jézusom! De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
2: Így van. Van.
0: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel, úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
2: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal jobb, mintha az jönne minden reggel, ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod?
0: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
2: Persze!
0: Mint az álságos jótékonykodás. A kispolgári jótékonykodás, hogy legyen csodálatos napod, igen.
1: Atya úristen, ezt figyeld. A 62
0: éves... De csak olyat, ami beolvasható.
1: Igen, de na, a 62 éves...
0: Azt nem mond, igen.
1: A saját ízére küld nekem képet minden szülinapján ezzel a szöveggel, remélem a fied még nincsen.
0: Elmondom, hogy érted, hogy legyen. Tehát a saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy fiának.
1: A saját fiának, igen. A tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
0: Írja T, akinek az apja küldi.
2: Uh-huh. 62 éves a papa, és hát...
1: És minden születésnapra...
2: A papánban
0: azért
2: van
0: rivalizál azért egy... az első szülött fiú gyerekkel, nem?
2: Itt azért kell valami kis büszkélkedés benne.
0: Az, hogy minden szülinapon megérkezik az apádról reggel, egy mesztelen kép.
1: Elfújt a gyertyát.
0: Elfújt a gyertyát.
1: Gizzen a telefonod, látod, hogy apád a feladó. Én már tudod, hogy mi jön.
0: Tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Egyébként nem mondom, hogy rossz szárt az öreg. Lehet, hogy szeretlek is egyetesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlenül gondolom, hogy rosszat az öreg kicsit egyébként, ebben azért, hogy minden benne van. Tehát a családi dinamikát azért ez megmutatja. Nem is írta alá, csak annyit küldött, hogy té.
2: Hát nem lennél büszke rá tese.
0: Én azon gondolkozom, hogy azért 15 éve rádiózunk, és hogy úgy, ma tényleg nagyon sok mindent hallottunk, nem? Sok SMS, sok hallgató, de hogy Ez egy teljesen váratlan dolog, hogy egyszer csak beesik egy hallgató, akivel az apja ezt megcsinál minden születésnapján magáról küld egy messzelen képet. Hogy nem gondolnád, hogy ez úgy létezik az univerzumban. De. Nem? Aha. Hogy az öreg még mindig ebben van, 62 évesen, hogy a fiával rivalizál ebben. És a születésnapján elküldi a képet.
1: Ha most Zsűr...
0: Én a mai adásul az normálisnak érzem, ha mondom, én is ezt mondom. De én is ezt gondolom, hogy ha meghallgatsz egy adást, és rájössz, hogy semmi baj nincs az életeddel.
1: Ha most tegyük fel a Zsűr.
0: Igen.
1: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról, akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
0: De várjál, csak nekem küldeni? Csak nekem. Ha nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
2: Micsoda? Nem. Hát azonnal sztori.
1: De rászólnál?
0: Váratlan lenne. Zsűltől eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát de egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már hogy egy törölközőben először csak? Vagy
1: először
0: hogy?
1: Egy törölközős. Filmeztem tükör szelfit.
0: Küld egy tükör. Tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ez biztos nekem akartad?
1: Igen.
0: És mondja Gyula, hogy igen.
1: Igen.
0: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, de hogy is. Benne vagyok a játékban. Igen?
1: Kicsit párásabb már a tükör, de már nincs előtte tükör.
0: Tehát párás tükör, Zsűl ugyanott
1: áll. Párás tükör, Zsűl ugyanott, de már mesztelen. Már mesztelen, de még párás a tükör.
0: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom.
2: Tehát, gyerünk,
0: Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasz. Tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni? Nem mindig ott volt benned.
1: És a harmadik ott megérkezne a teljes fotó.
0: Ott már a Lacira gyanakodnék. Lacinak elég csak kinyitni a telefontárat, ha keresel benne valamit, tudod. Most fiam, múltkor az étteremben csinált egy fotót, mutasd meg, és Laci, tehát Lacira tudjuk azért, hogy ugye, hát azért, hogy nem kezeli nagyon diszkréten. Neki azért ugye el lehet veszni a fotói között, ha

0: megkeresel.
1: Aztán van tartalom.
2: Azért úgy visszaírnál a Gyulának, hogy baj van? Segítenek, kényszerítenek, Gyulus?
0: Gyula, mi a túsz vagy? Mi van? De közben imádnám ezt a fajta, hogy is mondjam csak. A 15 év után valódi kitárulkozását Gyulának, hogy ugye egyszer csak, hogy messzelen képet kapok róla. De semmiképpen nem tenném a közösbe.
1: De tehát, nem lenne egy olyan csoport, hogy Viber csoport Gyulus nélkül.
0: Ja, gyerekek, tudjátok, mi történik?
1: Ne szóljatok
0: a Gyulának, ezt most berakom a csoportba. Figyeljetek, 4 napja messzelen képeket küldözget magáról az újpesti lakásának a fürdőszobájából. Egy radiátor mellől, két szárad az oknival a fregolit. Léci, mit csináljak vele, mondjátok. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt hiszem, hogy ezt látotok.
1: Ezt látok.
0: Gyertek ide.
1: Ne szólj senkinek. Neked is küld ilyet.
0: Igen. Zsülés a pára, igen. Ja, Istenem. Nálunk a cégnél is van egy hasonló, amiről ti beszéltek. Az egyik kolléga...
2: Aha.
0: De ezt nem érte, hogy a többiekét?
1: Mi?
0: Aztán mutatja, hogy a többiek valamit fotók, de mutatja, ezt nem teljesen értem. Ezt nem teljesen értem, hogy a sajátját azt érteném, de hogy a másit azt nem értem az SMS-t, hogy mit ír. Azt mondja, az egyetemen 75 éves nyugdíjas kollégám az irodájában mindig hanggal nézte a felnőtt filmeket, soha nem zárta be, ha bement valaki, próbált azonnal bezárni a videót, amit mindig csak fáziskézéssel sikerült abszolválnia. Aha. És ő egy 75 éves nyugdíjas kolléga.
2: Hát neki
0: tehát mindenkinek megvan. Mindenkinek megvan az az arc. Nagyon jó. A másikat nem, az másik az értelmezhetetlen. Teszt a lelkes srácok, Zsül kezdje el küldeni a képeket.
1: Mikor derül ki?
0: Igen, mikor derül már ki Zsüli gazénye, igen. Na jó van, gyerekek. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. És azt beszéltük, hogy régen volt, mit beszéltünk? Péntek utolsó fél órára kérdés-válasz. Beszéltük, hogy jó régen volt. Jó régen volt, nem is tudom, talán egy évvel ezelőtt csináltuk utoljára. Ez egy régen heti rovatunk volt. Aztán leálltunk, aztán havonta csináltuk, és most már a jó ideje elengedtük.
1: Igen, mert egy idő után mindig arra futottak ki a kérdések, hogy milyen sorozatot ajánlsz, illetve Balázs, milyen lelki gyakorlatot végez.
0: Igen, egy kicsit átment sorozatnézős ajánlóba, ami nem baj, de most azt beszéltük, hogy hosszú idő után újra csinálunk egyet.
1: Rehabilitáljuk,
0: legalábbis egyszer felélesztjük ezt a rovatot. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen kérdés, de ebben ugye belefértek régen gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, élethelyzetek, dilemmák, problémák, veletek kapcsolatos kérdés, tehát bármi, akkor azt elkülditek nekünk, mi pedig gyorsan megpróbálunk minél többet a lehető legalaposabb módon. Hát megválaszolni.
2: És lehet a Zsül képeiről is kérdezni, igen.
0: A még meg nem érkezett képek, igen. Igen. Zsül, nekem is küldheted a képeket, már vannak rá jelentkezők. Jó, úgyhogy 0623111111 az SMS számunk. Ide várjuk, ez a klasszikus régi kérdezfelelek rovat, ezzel zárjuk a hetet. Jó, játékunk pedig még nincsen, viszont már hallhatjátok a konténerjátéknak az őrületét, aminek most még csak egy ilyen félperces teaser kampánya megy. De
1: ez mikor lesz?
0: Ez majd elindul szeptemberben, és tart sokáig, és ugye nyitunk idén is egy konténert.
2: Szóval is volt ilyenünk, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne.
0: Igen, rengeteg mennyiségű ajándék volt benne, és most is az a tervünk, hogy telepakoljuk ezt a konténert minden jóval, és aztán egy nyertes majd.
1: Aki nagyon fog örülni.
0: Aki nagyon fog örülni, leveti magát és gurul, ez ugye elmaradt tavaly, viszont meggyereti valaki. Jó, úgyhogy erről majd jövő héten kezdjük csöpögtetni a részleteket. Na jövő mindjárt, ha van kérdés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
13: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
14: Shell. Go well.
15: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
16: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
17: Hát a 80-as maratonra.
16: 80 kilométer?
17: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
18: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Győr, Baross Gábor út 19.
20: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keres. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
21: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.

0: Rádió 1 Top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évadnyitó társulati üléssel indult az új szezon a Győri Nemzeti Színházban. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. A teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kereninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Masztai István vehette át. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Időszakos útlezárásokra kell számítani vágányszabályozási munkálatok miatt a győrszentiváni Egressy-Béni úti vasúti átjárónál. Az első, a teljes útszakaszt érintő korlátozás augusztus 28-a péntek este 10 órától egészen hétfő hajnali 5 óráig tart. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a karbantartás a térségben jelentős éjszakai zajjal járhat, ezért a közlekedők és a környéken élők megértését, valamint fokozott figyelmét kérik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével keddtől érhető el. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, péntek van, és...
2: Péntek van.
1: Sokan megindulnak még most Balatonra? Vajon, szerintetek?
3: Persze, vagy... utolsó hétvége.
1: Igen?
3: Szerintem, nem? Vagy már 20-a után nem szoktak, mi?
1: Nem lesz ilyen őrület? Meg vasárnap nagy dugó vissza, meg most őrület lefelé? Már csak ilyen kis kényelmesként?
2: Szerintem már mindenki kinyaralta magát, már mindenki a füzeteket kötögeti, úgyhogy nem hiszem, hogy itt...
1: Füzeteket kötögeti?
2: Hát de nem.
1: Hát,
2: ez a hétvége szerintem már erről szól, hogy így ráhangolódunk a jövő hét, a szeptember 1-ére.
1: Jó, azért nem csak gyerekesek vannak ebbe az univerzumban, van, akik nincs, vagy már nagy, vagy már túl van ezen, tehát hogy így azért ez az iskola nevezetű átok, azért ez nem mindenkit súly, de sokan vannak nyilván ebben, iskola kezdés, óvoda kezdés, igen.
2: Na de hát pontosan tudod,
1: aki hogy augusztus, így belevágott ebbe.
2: Augusztus 20-a olyan, mintha elvágták volna, nem? Nem olyan?
1: A Balaton?
2: Igen.
1: Hétköznap, igen. Hétvége azért az... Igen, hétvégén még azért igen. Igen. Na, a közlekedési híreink...
3: Semmi az ég egyet a világon.
1: Az ég egyet a világon semmi? Ez a lakitele, két kocsi és ennyi, és nyugalom?
3: De az is még valamikor 6-kor jött.
1: Igen, 6-kor jött, és azóta egyébként nincsen. Nincsen semmi. Jó, ha van valami közlekedés, akkor küldjetek. Jó? 0-23-111-111. Az SMS számunk. Valaki elmert azt nekünk küldeni, hogy völgyeim és utaim. Azonnal, de azonnal tiltsátok ki.
2: Csuk a fél évre.
1: Igen. Na jól van. Oké, régóta foglalkoztat az a kérdés, miért van az, hogy a tojás a vízben keményre főz, a tészta pedig puhára? Köszönöm szépen a választ, Szabika küldte nekünk.
3: És a tésztában is van tojás ráadásul, érted?
1: Igen.
3: És mégis puha lesz.
1: Filozófikus magasságok, gyerekek, filozófikus magasságok. Ugye az utolsó fél órára egy régen eltemetett, nem nagyon használt, de...
2: Talán okkal.
1: De most egy újra kicsit egy rövid időre felélesztett rovatunkat. Mondtuk, hogy ilyen kérdés-válasz formájában megválaszolunk rá egy kérdést. Ez egy könnyed, laza ilyen. Interaktív fél órának hívtuk, ugye, amikor így a hallgatók küldenek. Aztán ez leszűkült a milyen zenét hallgattok, milyen sorozatot néztek, mit tesztek, puliszkát vagy zabot.
2: Igen,
1: és akkor úgy éreztük, hogy jó, akkor pihenjünk egyet, ez 8 éve volt. Nagyon rápihentünk, és úgy látjuk a kérdéseken, hogy nem okkal, vagy nem ok nélkül hagytuk abban. Valójában. Na jó, nézzük akkor egyet-kettőt, csak így random. Ha láttok magatokhoz szólót, mindenkinek meg van engedve, jó? Feloldozlak benneteket az SMS olvasása alól, vagy nem olvasása alól, úgyhogy nyugodtan láttok ilyet, amit megválaszolnátok, akkor nyugodtan. Jött egy nagyon szíves szóló, Feri, te is szereti, fogod GS vagy multistrada?
3: Ó, a legjobb kérdés!
2: És
3: a
1: dőj hátra, henged, de meg vagyunk, félig nem kaptok választ. Ez egy nagy projektek.
3: Hát, ha engem kérdeztek, ugye Balázs, ne kérdezzétek, mert ő érintett, tehát ő neki van ugye az egyik típusa. A GS egy csodálatos gépjármű, de tucat. Nekem igen. Az a bajom vele, hogy tucat, és ha bemész egy parkolóba az Alpokban, vagy bárhol a világon, az ott parkoló 100 motorkerék, párból 90 az, ami GS. A nálam profi motorosok azt mondják, hogy ráadásul ki is vesz a motorozás igazi élményéből, de mindenhonnan kihoz. Tehát az úgy van megcsinálva, hogy sírni kell.
1: Nem tudsz vele
3: csak
1: rosszat,
3: is,
1: igen.
3: Tehát, hogy a kettő közül multisztál.
1: Tegnap izzott a csoport. Tegnap nagy élet volt a motoros csoportban, beraktam egy-két képet. Hogy
3: és mi? Egy-két kérdést.
1: És egy-két kérdést is, igen, és hát Ducati is, GSS, és mi van a jegenyének?
3: Hát
1: hányat is a Ducati MS-ek megválaszolták. Itt nagy változások vannak. Igen, nem is az a baj, hogy a GS unalmas, nagyon szép motor, nagyon jó, tényleg mindenhol kiszed. Az a baj, hogy 70 éves bőrszerkós, NDK fejű, bajszos német csávok szállnak le róla 90%-ban, és én ott jöttem rá, hogy igen. Na, ez nem biztos, hogy az én világom. Ennél azért én még egy fokkal vagányabb vagányabb dolgot szeretnék, de jó motor. Ha ezt te vásárlás szempontjából kérdezed, ezt neked kell eldönteni. De a GS azért az egy nagyon jó
3: Juli,
1: motor.
3: Juli, Harisnya vagy Comfix?
2: Comfix.
3: És most vissza
2: attól
3: a GS.
2: Mennyire van hideg?
1: Igen. Szóval ez van, de majd hamarosan már lesz változás, akkor tudok mondani a másik oldalról is. Azt, hogy 10 éve élek külföldön, eddig 6 országban éltem, és elkoptak a kapcsolataim. Sokat vagyok egyedül, múlt héten rátaláltam egy berlini krisnás csoportra, és annyira jól esett másokkal együtt énekelni és táncolni, megyek most szombaton is. Mit gondoltok erről?
2: Tök jó. Csináld.
1: Abszolút, tök jó, legyen nálad sok pénz, vigyél magaddal.
2: Miért?
3: Hát a fős kérik az utcán.
1: Így van, erre fut ki a dolog, legyen nálad azért 4000 forint, vásárolj meg egy-két könyvet, meg némi biójoghurtot. Ne, ha jól érzed magad, menjél. Abszolút, miért ne? Tehát nincs vele baj.
2: Hát meg főleg a magányos vagy, szóval azért jó egy ilyen társaság, meg egy ilyen közösség, ahova tartozhatsz.
3: Igen, hát ez a varázsa, ugye? Ezzel lehet berántani bárkit egyébként. A berántás most ne rossz értelemben vegyétek, csak az ilyen jellegű csapatoknak, csoportoknak, közösségeknek ez a legnagyobb ereje, érted? Hogy kapsz valami olyat, ami nincs meg az életedben. Hogy sok emberrel vagy együtt, jól érzed magad, tök jó. De amíg nem kérnek olyat, addig...
1: Persze, meg egyébként egy nagyon jó közösség Magyarországon is vannak, nagyon szép dolgokat csinálnak, jó dolgokat hoznak létre, tehát hogy érdemes. Aztán meglátod, hogy mi az, ami neked belefér, vagy milyen elköteleződéssel jár, de abszolút belefér.
2: Pedig csirke mellett szeretnék grillezni, van valami praktikálni.
3: De ha mindenféleképpen, de tényleg gyerekek, alávaló egy alapanyag, nem használjuk, grillre főleg, nem tudom, hogy mindenki azt teszik, hogy a csirkének Magyarországon ma már csak melle kéne, hogy legyen. Ha nagyon akarod grillezni, akkor sóoldatos áztatás. Ez a legjobb, amit tehetsz. Egy liter vízhez 8 gram, ez úgy hívják, hogy 8%-os sóoldat, 8 gram vizet vagy sót elkeversz egy liter vízben, és ebben áztatod a csirke mellett legalább egy fél napot. És akkor van rá esélyed, hogy nem egy ilyen kiszáradt, ízetlen szart fogsz enni a végén. Tehát, hogy a csirkemell, tudom, a diétázók mindene, és a gyerek csak azt eszi meg, hogy a csirkének annál sokkal jobb részei vannak, mint a mell. Ha mindenféleképpen azt akarod, akkor ez sóoldatos áztatás, egészségedre nincs mit.
1: Juli, további fétisparti, illetve ugyanebben a témakörben valami ötlet, hogy hogyan dobjam fel a házas életemet.
2: A fétispartin, azon már voltam, azt egyszer kipipáltam.
1: Igen, Szerintem most ilyen
2: azt még egyszer
1: szolidabb, megnézni. Ilyen anyukásabb dolgokra jársz. De kicsit kihalt belőled a vadság.
2: Halljátok, hogyha van ilyen, akkor küldjétek, én nagyon szívesen elmegyek rá, és megnézem.
1: Hol van már az a Juli, aki vérrel festett, érted, vászorra? Hát már hol van ez?
2: Az az igazság, hogy nagyon sok mindent láttam az elmúlt években, de ha van valami, amivel meg tudtok lepni, én nagyon-nagyon szívesen elmegyek.
1: Tudik, mert arról van szó, hogy mindenhol volt. Tehát szóval, az elmúlt 10 évben, hogy
2: elmehetek még egyszer egy fétispartira, csak az a fétisparti az ugyanolyan lesz, mint akkor volt. Hát akkor abban meg mi a nagy meglepetés? Elmegyek hableánytam folyamra.
1: Azt is beláltad magad az Annát is, igen, hableánytam folyamra, igen.
4: Juli úgy van egy kicsit, mint ahogy a Topi van a Gripen pilóta, ugye a ex-Gripen pilóta a katapultnál.
2: Ugye
4: hogy azt
2: kilónak. Mondta,
4: hogy kiment az adrenalin belőle, ja, nincs.
1: Kész, tehát, ennyi. Egy adrenalinos vagy egy katapultos lövés után nincs adrenalin.
4: Kész, vége.
1: Julinak a vérrefestés és a csepeli fétisparti után nem tudsz olyat mondani, nem. Ahol egyáltalán ráncolná a szemöldökért.
4: Nem jön vissza, tehát, Juli.
2: Bennem még lenne. Csak hát kevés már az olyan.
1: Kevés az már olyan. Az olyan, igen.
4: Most már olyan program, Juli, nincs.
2: Amit elisztem volna meg.
1: Juli, mikor lesz naptárfotózásod? Kérdezi Zolika.
2: Milyen naptárfotózás?
1: Hát olyan.
3: Hát
1: a naptárfotózás az arról szól.
2: Édesem. De cuki vagy.
1: Nem tartom egyébként ördögtől valónak. 2027-et megindítjuk egy naptárfotóddal. Egy 12 darabos naptárfotózással.
2: De akkor itt szigorúan ilyen szerkesztőségi rádió egyes keverőpulton.
1: Teljesen téma függetlenbe. Elindítunk egy ilyet. 28-on meg Zsülnek jelentetjük meg.
2: És aztán csinálunk egy kollabot.
1: Igen. Felmondjak vagy se? Ha igen, akkor hétfőn felmondok és küldöm a fotót. Szerintem igen.
2: Mondjál fel, ha
1: szerintem
2: ez már
1: igen.
2: Így, ilyen.
1: Igen.
2: Ha ez már nagyon-nagyon régóta érik, és már csak arra vársz, hogy valaki meglökjön, akkor mondjál föl.
1: Mondjál föl, és hétfő küld el a fotót. Fogalmam nincs, egy felmondás után milyen fotót tud küldeni az ember, ül egyedül a Dunaparton? Vagy nagyon
2: mosolyogva lép ki.
1: Igen, fagyizol valahol, de mindenféleképpen küld el.
2: Úgy mondj fel, hogy már azért lásd, hogy hova mész tovább. aztán kilépsz, és ott állsz munkanélkül.
1: Ja, és nem ijattunk. Tehát nem az, hogy mi pénteken erre erőt adtunk, igen.
2: Küldjetek pénzt.
1: Hétfőn választjuk az első osztályos fiam SMK-sait, az Obi-Wan végén voltam, de nem fogom vállalni, mert még mindig én vagyok a hülye, hogy csinálom. Hallom ezt vissza. Hát szívesen! Kérdés nincs. 80 vagy 100 literes boilert vegyek. Hát ha már veszel, százasat. Abszolút százasat. A kutya honnan tudja, hogy a másik fajta kutya, és hogy tök máshogy néz ki, de mégis kutya?
3: Egyébként találkozik egy labrador, meg egy palota pincsi. Na?
1: Szerintem nem mérik föl a... Tehát ő nem a típus nézi, csak hogy a szagok és az illatok alapján tudja, hogy ez izgalmas, igen. Gyermekvárás előtt mennyire illet ajánlott odafigyelni az egészségre, mennyire érdemes a testet egy kicsit kipucolni, értem ez alatt azt, hogy dohányzás, mellőzés, alkohol elhagyása hetekre, esetleg hónapokra. Mondjuk azt, hogy ez egy férfi kérdése.
2: Hát de ebben mi a kérdés? Tehát, hogyha tudatosan vállaltok gyereket, hogyha van idő rá készülés, nem csak becsúszik, akkor igen, készülj fel rá. Annál nagyobb az esély arra, hogy egészséges lesz a gyerek, hogy mindenre.
1: Jó, de azért nem kell ilyen szűzies életet élni. Hát azért a pasi kérdezi, mert gyereket, és az megijadsz egy 3-4 üveg bort, nem nap esténként.
2: Hát sőt, igazából az a hangulat.
1: Nem volt, hogy nem kell ahhoz
2: hűteni a gyereket. Okozni ezt a gyereket, vagy nem akarjátok?
1: A gyereket, vagy nem akarjátok? Már meg azt a rohadt bort.
2: Kell az a bor.
1: Normális, hogy így akarsz élni. Nem, azért igen, nőnek oké, de egy palinak most nyilván.
2: Hogy miről beszélsz?
1: Hát hány éves? Milyen korszakban van?
2: Hát pont azért.
1: Igen, mindenről le kell állni, és kész.
2: Hát addig,
1: szauna, sport, alkoholmentesség, és jön a gyerek.
2: De egy csomó mindent megtehetsz azért, hogy az a gyerek egészséges legyen. És hogyha ha csak ilyen apróságokon múlik, hogy most pár hónapon keresztül nem dohányzol, egészségesebben étkezel, nem jársz szaunába, és nem hordasz szoros alsónadrágot, akkor tedd meg. Hát most meddig tart?
1: Nem tudom. Ilyen nektek volt ilyen nagyon nagy rákészülés? Hatalmas lépből adtad a beöntést?
3: Dehogyis, nem csináltam semmi.
1: Mennyire készültünk rá?
2: Nem.
1: Hát mennyire készültünk rá?
3: Semennyire.
1: És a óriási tisztítókúrákat nyomjunk, nem?
2: Fiatalok voltunk, és egészségesek.
1: Jó,
2: akkor
1: nem,
2: még.
1: Igen, nem tudjuk, hogy ez hány évesen írta egyébként. De az sem mindegy. Na jól van, azt mondja, hogy 8%-os oldathoz 80 g sóra van szükség.
3: És mit nem azt mondtam?
1: 8 g-ot mondtál, szétmérgeznek vele, úgyhogy...
3: Jó, akkor bocsi gyerekek, bocs.
1: Annyi sót teszel bele, amennyit
3: akarsz.
1: Csak legyen sós az anyám, vagy csirkemel, ha már annyi fantáziád volt, hogy csirkemelet vettél. Igen. Bésoksiba, mikor lehet már 125 köpcentis robogót vezetni, üzemanyagára dugok, mindennél jobb lenne.
3: Hát majd, amikor azt mondja a pártunk és kormányunk, ugye?
1: Ahhoz változtatni
3: kéne. Hát persze, ez ugye szabályzás, tehát hogy a keresztben benne van, hogy egyelőre nem lehet. Most a kereszt megreformálják, ha ez is bekerül és elfogadják, vagy legalább egy kis különbözeti vizsga lesz majd a tétje.
1: Akkor utána lehet.
3: Akkor utána lehet.
1: Feritől szeretném kérdezni, hogy egyedül szokott-e menni motorozni, vagy viszi magába békát, és ugye erre sokszor válaszolt, egy békát annyira nem éli. Békának van-e motoros roksia, hegyedül mész, hogy néz ki egy ilyen túra?
3: Úgy, hogy fölülök, azt megyek, mint az állat, de azért hosszú túrára nem szoktam menni. Egyedül, azt mindig csatlakoznak hozzám ezek a kiváló férfiak, akik a közelemben vannak. Én tervezek, én foglalok mindent, ti pedig kussoltok és jöttök.
1: Ennyi
3: és
1: van. Nem kell, életben. Azon se kell gondolkozni, balra menjek vagy jobbra. Nem is akarok.
3: Így van.
1: Nem is akarok igazából.
2: Balázs, igen? Újra csinálnád a 2013-as jelenetet, amikor egy repülőszárnyán ültél élás közben.
1: 2000, ez igen, az valami Axe promónk volt, ugye, mi klasszal, és az Axe vette meg azt a sztorit. Igen, azt valamikor valaki földobta, és megnéztem, és Axe zászlók voltak mindenhol, igen, az egy ilyen dezodor promó volt. Hogy kiülnék-e újra? Valószínűleg nem. Az úgy egyszer az ott úgy működött, tériszonyom is lett azóta, közfényem van, két idegzsábával küzdem is. Nem, valószínűleg nem ülnék ki újra egy repülőre. Ja, nem csinálnám újra.
2: De ha akkor nem csináltad volna, és most jön egy ilyen lehetőség, megcsinálnád?
1: Nem, ez már annyira, nem. Akkor az sokkal jobban vonzottak az ilyen őrületek.
2: Most már
1: meg azért ugye, míg az NTV-n a Nagy Kaland című műsorban azért elég sok minden megvolt, de most úgy, én nekem tök jó, hogy úgy nem kell azért ilyen nagyon nagy adrenalint átélni. Mondjuk a motorozáson kívül, de...
3: De onnan még nem csináltunk adást.
1: Onnan még nem csináltunk adást, igen. De hogy nem, valószínűleg nem csinálnám. Valószínűleg nem ülnék ki újra. Nem is biztos, hogy tudnám, baromi tériszonyos vagyok. Az akkor úgy tök jó volt 10 éve. Nem, ma ugye mit nyerek, mit vesztek, nagy a kockázat. Tehát akkor
2: mit
1: még
2: az
1: valahogy
2: nem
3: még akkor is megvoltak már a gyerekeink.
1: Egyébként
3: és
1: igen.
3: Valahogy tök más.
1: Nekem a Benny már megvolt.
3: Repülőnapos sztori is, érted, azért ott volt veszély.
2: Az egy teljes őrület volt.
3: Igen.
2: Hogy mondjam el a kis feleségemnek, hogy mindig is a fenekét szerettem volna elkapni, csak nem tudom, hogyan kezdjem el a beszélgetést. Köszi.
3: Hát,
1: érdekes, hogy ezeket te találod meg, ezeket az SMS-eket.
2: Hát de miért nem lehet ezt elmondani a feleségednek?
1: Hát, megpróbálta, de nem ment, vagy nem reagált
2: nem,
1: rá?
2: Nem, szerintem nem is tudja, hogy kezdjen neki a beszélgetésnek.
1: Hmm.
2: Hát miért nem lehet ezt megkérdezni?
1: Valami fal van ott akkor, hát nem? Fal... Tehát, hogy valami... Hát lehet, most hogy... nem úgy szerintem, tehát nem, nem
3: a... A beszélgetésben van fal.
1: Igen, de úgy értem, hogy kettő között egy élő fal van. Hát föl kell vetni, hát ez erről szól a szexualitásnak, annak a megélése, hogy szabadon, jól, megbeszélve, nem? Hát nyilván, ha nemet mond, akkor azt el kell fogadni, de az, hogy föl se veted neki, akkor ott valami nem teljesen jó a kommunikációban.
2: Üljenek ilyen tartalmakat, hát ha találva érzi magát.
3: Én csak kicsi, mit találtam.
1: Igen.
2: De tudtad, hogy ezt is lehet az arra használni?
1: Igen. Janival tartjátok el kapcsolatot, ezt sokan kérdezik, nincsen kapcsolat. Az ég egyet a világon semmilyen kapcsolatunk nincs. Látjuk, hogy mit csinál, nincs, él, nem. Jön, megy, igen. Csinál, forgat, jó dolgokban van, de napi kapcsolattartás nincs. Talán lehet, hogy egy-két stábtaggal ilyen havonta, három havonta egy negyed üzenetváltás, de nincsen igazából semmiféle kapcsolatunk. Neki se velünk se neki, nincs, nem vagyunk abszolút. Azt mondja, hogy Feri, gyere valamikor Sükösre. 2 éve itt lakom, de azóta nem vagyok igazán józan. Teljesen jó.
3: Tényleg jó.
1: Igyak még egy fröccsöt, vagy igyak kettőt. Befektetni szeretnék, adjatok nekem tippet, van egy kis porolt pénzem, mi szerintetek a jó befektetés 5-10 év múlva rövid és hosszú távú szintén érdekel?
2: Kérlek, Balázs, hogy válaszoljak.
1: Juli befektetési tanácsaim.
2: Feltétlenül vásárolj Delta rész.
1: Delta rész, hogy...
2: Este fel.
1: Estefemnek meg vannak az Estefem részvényei?
2: Illetve lírát. Lírát.
1: Egy kis német márkát is tudtak vásárolni, igen. Hát figyelj, ezért ez felelőtlenség lenne így befektetési tippeket adni. Nem is nagyon adunk, azért ez tényleg nem mindegy, hogy mikor van szükséged arra az összegre. Mennyit akarsz abból felszabadítani? 5 vagy 10 vagy 15 éves vagy 20 éves futamidőről beszélünk. Mekkora összeg? Szóval, hogy ebben én most így nem adnék azért neked tanácsot, mert utána három év múlva ott ülsz a küszöbön, hogy te mondtad, hogy legyen az.
3: És most add ide a pénzem, Balázs!
1: De ha kockázatkerülő vagy, akkor nyilván valami alacsony kockázatú olyan értékpapír. Egyébként hosszú távon perspektíva szerintem, igen, valamilyen eszközvásárlásra az mindenféleképpen perspektíva. Bitcoin, arany, ezüst, tehát egy eszközt vásárolnék, vagy ingatlan alap. Vagy ha nagyon kockázat kerül, akkor valamilyen olyan portfólió, ahol 5-7% évente, és elketyeg neked. És nagyon nagy kockázatot nem válasz.
2: Bali, te is horgászol, vagy csak a gyerek? Te vagy a beszerző, beeltető, vagy ilyesmi?
1: Ha megkér a gyerek, akkor beeltetek. Horgászni úgy horgászom velük, hogyha kapás van, akkor fölriadok. Ez pontosan 2 napja történt meg, hogy bevontattak a csónakkal, vagy egy kis gumicsónak, én egy szapot kötöttem után, és elaludtam a szapon, és amikor Noel kifogta a Balint, a csapkodásra fölébredtem, mondom, mi ez a zaj? Miért nem hagytok aludni?
2: Nagyon... Akkor lettek volna igazán magányok, ha bevontatnak és ott hagynak.
1: Nagyon nagyokat pecázunk, én ott vagyok, nézem, drukkolok nekik, örülök a fogásnak, fotózom, tüzet rakok a stégen, tehát minden olyat megcsinálok.
3: Ott mondjuk jól lehet,
1: lángol a stégen.
3: Már leégetnéd, de jól vagyunk.
1: De egy nyomorúságos horgot nem tudok megkötni, nem értek hozzá, szájtátva nézem, hogy a gyerekek órákat töltenek el ezzel, és tanulok tőlük, de nem nagyon fogott ez meg igazából.
2: Sziasztok, 7 hete hagyott el a barátnőm, alig alszok, csak naponta 4 órát edzek, olvasok, de minden gondolatom csak körülötte forog, ha alszok vele, álmodom, az ébredéstől hát, nem tudom kiverni a fejemtől, lesz. Van valami tippetek?
1: Mennyi ideje?
2: 7 hete.
1: 7 hete. Ó, ez még 7 hónap múlva is így lesz.
3: Igen.
2: Ha igazán nagy volt, akkor
3: hát szeretted, ugye meg téged hagytak ott, az mindig a rosszabb.
1: Igen, ez egy hosszú szenvedés, ezt megszenveded, aztán utána majd még egy kicsit szenveded. Ha meg már annyi idős vagy, és élet egy nagy szerelme volt, akkor életed végig szenveded, ez hosszú idő. Aztán egyszer csak jön valaki, és újra szerelmes leszel. Nem?
2: Enyhülni fog. Szépen lassan. Remélem.
3: Juli, hogy együtt tud érezni. Kicsit úgy elkedvetlenedtél, Juli. Mi van? Elhagytam?
2: Nem. Igen. Csak olyan vacak lehet ilyen állapotba kerülni.
1: De kell ez is, nem? Ezek... Szóval utólag rájössz, hogy azért az élet történeted része volt. Tehát, hogy vacak benne lenni, persze, meg benne vagy szar. De utólag azért rájössz, hogy igen, voltak nagy szenvedések, nagy szakítások, nagy ez. Ez úgy valahogy ezen tínédzserkorban ezen úgy végig kell menni. Hát, nem, hogy egy stabil, önismerettel rendelkező, jóféle felnőtt váljon belőled, ahhoz egy ilyen időszak is kell.
2: Hát, vagy hogy... megtépáz és sérülsz, és utána aztán...
1: Biztos, hogy sérülsz, biztos, igen. Hogy megtépáz. Igen, persze.
2: Igen.
1: Abszolút, igen.
2: De a hét hét az még szerintem nagyon...
1: Nagyon az elején vagy, nagyon hosszú szenvedés vár rád.
2: Hajrá!
3: És még lesz sokkal rosszabb is, mint most.
1: Igen. Szóval nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy könnyű történet, igen. Balázs élsz Döbe Gábor meghívásával, hát nem nekem kell, hanem a Beninek, de igen, lehet, hogy majd összecsörgünk, igen. Ő ott volt az Oti koncerten, és annyira tetszett neki, hogy nagyon híres horgász a neten, hogy fölajánlott nekünk egy harcsa vagy csuka horgászatot, ezt most meg nem mondom pontosan, és hogy nagyon szívesen elvinni a Benit, mert tudja, hogy horgászik. Úgyhogy abszolút jó fej volt, láttuk a meghívást, Beni is látta, úgyhogy lehet, hogy fogja majd keresni, és akkor megnézzük. Én ott a lék mellett télen elüldögélek egy.
3: Adjanak inni valami.
1: Pálinkával a kezemben, én ott nagyon el.
2: Van-e még bármi a bakancs listátokon, amit nem sikerült megvalósítani?
1: Nagyon sok minden.
3: Rengeteg, persze. Na,
2: egyet mondjuk.
1: Abszolút.
3: De nem ez a, nekem nincs ez a klasszikus, hogy ki kell pipálni, de például a világ legmagasabb közútján való motorozás a Himalájában, az abszolút, igen, az abszolút első helyen van. Ja, venni egy kis házat az olasz tengerparton nyugdíjas éveimben, DK-val tört, tehát vannak ilyenek, vannak.
1: Hosszú a lista. Gyerekek, nagyon sok kérdés jött, úgyhogy 10 év múlva. Akkor újra megválaszok. Nem fér bele több, Zsülci nagyon szigorúan integet, jövő mindjárt a nap legjobb pillanatával. 9:30 mennünk el, bocsánat, itt vagyunk mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete. Visszatér.
6: Jön.
0: Újra jön a Rádió egy konténer!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elköltözik a Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakaputéri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győr Szól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb péntek este 8 óráig hagyják el a területet. Nem minden régi kerti bútorból lesz hulladék. A nyári szezon végén sok kertben kerül elő a kérdés, mi legyen a megkopott vagy sérült műanyag székekkel és asztalokkal. A szakemberek szerint a még használható bútorokat érdemes megjavítani vagy továbbadni. Ha azonban egy darab végleg tönkrement, fontos, hogy anyagának megfelelő hulladékkezelési rendszerbe kerüljön. A MÉH ZRT szerint a műanyagok elkülönített gyűjtése azért is fontos, mert a megfelelően kezelt hulladékból másodnyersanyag válhat. Időszakos útlezárásokra kell számítani vágányszabályozási munkálatok miatt a győrszentiváni Egressy-Béni úti vasúti átjárónál. Az első, a teljes útszakaszt érintő korlátozás augusztus 28-a péntek este 10 órától egészen hétfő hajnali 5 óráig tart. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a karbantartás a térségben jelentős éjszakai zajjal járhat, ezért a közlekedők és a környéken élők megértését, valamint fokozott figyelmét kérik. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Végül a várható időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na, itt vagyunk, gyorsan. Eltelt a mai nap egy nap legjobb pillanatai. Mit vágtál, Anna?
4: A legjobb. Sőt,
3: te mondod.
4: Na, gyere.
3: Már ott van, megvan. A vépről beszélgetünk, vapéztünk, vépeztünk. Ugye kiderült, hogy megnéztünk a vépes oldalakat, és kiderült, hogy itt már nem csak, hogy külföldi utakat sorsolnak, de azt is, hanem 3-4 milliós a fődi. De nem is ez volt a lényeg, hanem szülőként inkább arról beszélgetünk, hogy ki mit csinál, hol tart a gyerekével magában. A vép elleni küzdelemben kiadta föl, ki hogy áll, és mit tudunk tenni az egyre jobban elharapozódó elektromos cigaretták ellen, amit nyilván a gyerekek és a fiatalok is nagy mennyiségben fogyasztanak, sajnos. Erről beszélgettünk, és Juli mesélt egy kollégájáról, aki annó, hogy is mondjam csak, extra bizarr jeleneteket küldött mindenki e-mail címére és telefonjára, és arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen mindenkinek van egy hasonló kollégája, aki valahogy a szexet így nagyon előtérbe helyezi, és ráerőlteti a videóit, a fotóit a többi emberre. Ugye?
5: És ezt nagyon szórakoztatja.
3: És ezt nagyon szórakoztatja, hogy küldözgeti a kéretlen tartalmakat. Így van, kiderült, hogy mindenkinek van ilyen kollégája.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van. Valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17-18-19 es gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az aher se tudja. Ki hogy áll?
5: A lányom párnája alatt találtam meg először.
3: Párna alatt, nagy tartályos, 50 50 000 szívásos, epres, hideg, füstös, mi volt? Nekem mondd, hogy beleszívtál, nem csekkoltad?
5: Hát dehogy is, nem, megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
3: Iszonyatosan jól vannak, itt elvezek a cuccok. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok, mit sem fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
5: Én most, hát én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mit kellene...
3: C-vitamin, K2,
5: D3. Legalább ezt is
3: tolunk neki.
6: Jó erős legyen az immunrendszer.
3: Fölpusztoljuk az immunrendszer a szar ellen.
5: Vépez,
3: de saját kudarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelki ismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy, ez a te életed, ne tedd tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
5: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy majd 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd nyilván, egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
6: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
5: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
6: Beszélgetni kirúgat? Beszélgettetek persze. Már erről? Vagy csak ilyen cikk küldés van?
5: Nem, mi csak cikkekben értetek.
6: Nem beszélgetünk egymással.
5: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
6: Én ebben tehát, azt csináltam, ugye dohányosként.
3: Na, ti hogy álltok?
6: Nálunk egyik sincs benne.
3: De nem lépeznek, ez már tök nagy dolog.
6: Nincs legalábbis amit én vagy tudok.
3: Nem azt tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban a gyerekekkel.
6: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, és ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol, és én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni, és akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akár. Micsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
3: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs. Ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kert, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyver arzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és 10 luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem, kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 000 szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hideg, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy mondom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 000 szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. Csaj kattos volt.
5: Kattos volt?
3: Teljesen bolond volt, és mindenkinek és random a telefonjára küldözgetett videókat.
5: Ezt halálosan szórakoztatónak találta, hogy ezt tudod, amikor megérkezik az e-mail, és hallod, hogy mikor nyitják ki. Menj már a faszba, mi? Te beteg vagy!
3: De semmi természetes nem történt soha a videóban.
5: Nem,
3: azt írja, hogy most miért kell kibeszélni szegény Annát? Hogy lett vége? Abba hagyta, vagy elvették tőle, vagy leállították, vagy kirúgták, vagy mi volt?
5: Kirúgták, de nem ezért rúgták ki. Nem,
6: ez belefér.
5: Van az a kollega típus, sőt, van az a rokon típus, a Miró apja például egy ideig hallod, a Mirónak küldte a saját fiának ilyen fotókat, ilyen nagyon-nagyon durva állapotban lévő nőkről.
3: Óriási ez a család. Én azt gondolom, hogy ti olyanok vagytok, mint Osbornék. Hozzátok egyszer egy reality kamerával, azért be kéne költözni. Tehát az apja küldött a saját fiának.
5: Apja a saját fiának. Mindenki úgy, hogy mi már akkor házasok voltunk, mit tudom én.
3: Mindenki beteg. Egy házasságban van, és akkor nőkről küldözgetsz ki.
5: Nőkről küldött fotókat. De nem
3: soha nem videó, csak fotó.
5: Nem fotókat, de nem ezeket a szexi.
3: Ki volt a durvább, az apja vagy a kolléganő?
5: Akkor le vagyok. Mit szeretne ezzel elérni? Tehát legyen neki egy kicsit jobb a

0: nem jó. Azért nem mondta, hogy nem jó. Tehát hangot tudott adni, úgyhogy tudta fújni a trombitát. Zseni. Futárszolgálatál írod is, azt küldte az egész cégnél, még a partnerektől is a sajátját. Szerintem jó arcasát kirúgták, nem értem, hogy miért. Irodista. Irodista szétküldte mindenhol. De akkor ez a kolléga típus, ez létezik?
1: Így van. Aki van.
0: Tehát az akarva, akaratlanul mindenki terhelek felnőtt videókkal, képekkel. Úgy látszik, hogy mindenkinek van egy ilyen kollégája.
1: És egyébként pedig itt írja valaki, és igaza van, hogy ez még mindig sokkal jobb, mintha az jönne minden reggel. Ilyen mémek, hogy legyen csodás a napot, tudod.
0: Százszor őszintébb egy ilyen videó.
1: Persze.
0: Saját apja a saját szerszámáról küldi a képet, vagy fiának.
2: A saját fiának, igen. A tiéd még mindig nincs ekkora, ugye? Sajnos nem vicc.
0: Lehet, hogy egy szeretlek is egyetesen azért talán egy kicsit konzervatívabb, de nem feltétlenül gondolom, hogy rosszat azért. Kicsit egyébként ebben azért, hogy minden benne van. Tehát a családi dinamikát azért ez megmutatja. Nem is írta alá, csak annyit küldött, hogy té.
1: Hát nem lennél büszke rá te se.
2: Most tegyük fel a Zsül.
0: Igen?
2: Egyszer csak elkezdene neked küldözgetni ilyen random fotókat saját magáról. Akkor te azt itt bedobnád a közösbe?
0: De várjál, csak nekem küldeni? Csak nekem. Ha nekem küldeni, nem adnám be a közösbe.
1: Micsoda? Hát azonnal sztori.
2: De rászólnál?
0: Váratlan lenne.
1: Zsültől
0: eleve, ha már privátban rám ír, is váratlan, mert mondom, mi történt? Tehát valami van. Tehát egyszer csak így küldene magát. Egyszer de már hogy egy törölközőben először csak? Vagy
2: először
0: hogy?
2: Egy törölközős. Félmeztem tükörszelfit.
0: Küld egy tükör. Tehát jön a Gyula, mondom, visszaküldöm neki, ez biztos nekem akartad?
2: Igen.
0: És mondja Gyula, hogy igen.
2: Igen.
0: Én ott kivárok. Hagyom. Egy picit hagyom ezt a helyzetet. Én ezt még nem játszom ki. Nem dobom be, nem leplezem le. Én meglátom, hogy ez hova fut ki. Nem dobom azonnal a közösbe, dehogy is. Benne vagyok a játékban. Igen.
2: Már mesztelen, de még páras a tükör.
0: Hát én visszérom, hogy Gyula, nem tudom, mi van veled, imádom. Tehát, gyerünk, Gyula, ha ez a vonal, és ezt most kell, akkor nyomasd. Tudok-e valamit segíteni? Az önkifejezésben hogyan tudnánk ezt gyorsabban a felszínre hozni? Mindig ott volt benned.
2: És a harmadikatra megérkezne a teljes fotó.
0: Ott már a Lacira gyanakodnék. Jó, de lehet, hogy azért a negyedik kép után lehet, hogy azt mondom, hogy ezt látok.
2: Ezt látok.
0: Gyertek ide.
2: Ezt van senkinek.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: És akkor egy recept, meg egy naphallgatója. Kezdjük a naphallgatójával egy hétvégi recepttel, és
1: itt se vagyunk nyilvóval.
0: És aztán jövő héten Szabin vagyunk, ugye azt mondjuk el, igen, hogy eddig nem mondtuk, de hogy
1: és ő a két heteset kipróbáltuk, de most a három hetes
0: így van, így van, úgyhogy három hétről október elején tudunk jönni újra, de ne haragudjatok ezért.
2: A disznóvágáson találkozunk.
0: Igen, érdemes rá jelentkezni. Ja, disznóvágás decemberben, cső. Mit szólnának?
4: Balázsék.
0: Igen,
1: ez az, jó, vaj!
0: Micsoda zárási péntekre. Hello, hogy hívnak? Ciao.
4: Balázs vagyok, sziasztok.
1: Ja, hát így könnyű.
0: Hát így nagyon jó. Nagyon jó. Hol hallgatsz minket? Merre vagy?
4: Márcon vagyok éppen.
0: Van egy nagyon szép nyereményed.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Van esély, hogy elmész? Jó helyre megy?
4: Jó helyre megy, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Küldjük akkor. Köszi neked, ciao, szia Balázs, köszi.
4: Köszi, hello, hello.
0: Ciao, ciao, hello, hello.
1: Na, mivel egy héttel ezelőtt még Balkániában csavarogtunk Jegenye kollégával, a gyengék itthon maradtak, ugye, nem jöttek?
0: Puhák, nem mentek puhák, most. És hagytuk a meleg dúot együtt motorozni 8 napig.
1: Kézzel fogva a naplementébe, és éjjel-nappal csevapokat zabáltunk, és Balkán lepényt, lepinyát, nagyon jó neve van, meg sült fetasajtot, ezért ezeket csináltam meg. Tehát csevap van, balkán lepény és a sült fetasajt. Ez a három recept van egyben.
2: Vegyetek hozzá ajvárt.
1: Ha vegyetek ajvárt, jó, jó gondolat, jó gondolat. Hát hiába van érintettség, így könnyű.
0: Fura lesz csak két napot pihenni.
1: Ugye?
0: Nem is értem, komolyan mondom, hogy most hétfőn újra jövünk. Nagyon simán. Lelkesek vagyunk.
2: Csak egy hétvégé.
0: Csak egy ennyi. És megérkezünk hétfő reggel. Hétfő reggel, gyerekek.
2: Még közben akkor...
0: bármi. Bárki nevetegetett. Jövünk hétfő, puszi mindenkinek, szép hétvégét. Sziasztok, ciao, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Balázsék kacagtató és elgondolkodtató pillanatai után most már a Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, György Attilának jó pihenést, én Kis Márti vagyok, a folytatásban pedig a legbátrabb mainstream popstar Lady Gaga, aki elképesztő sokszor megújult, tényleg mint egy kaméleon, mint anno Madonna, és amikor kijött a Mayhem album, ez az album 74 ezer példányban kelt el az első héten az USA-ban, és fellendítette újra a lemezbizniszt. Erről hozom az

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert hamarosan az énekesnő, aki a héten ünnepelt, mert hogy a Toy Story-hoz készült betétdala, az I Knew It, I Knew You, az amerikai Billboard Radio Songs charton, ez ugye azokat a dalokat gyűjti össze, amiket Amerikában a legtöbbet játszottak, az első helyezést szerezte meg. Ez egyébként most már 9. number one pozíciója ezen a listán Taylor Swiftnek, és ugye a már is hallható dala, az Opelite hanyadik ezen a héten a top 50-es listánkon, ez szombaton 10 és dél között kiderül majd. Adat bekészítettem, a közlekedési infokat pedig várom, 0620 311 111 a számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mielőtt indítom Szigala dalát, közlekedési info Papsanyitól azoknak, akik az M1-esen autóznak. Tőle tudom, hogy Budapest felé vezető oldalon sajnos több autó is összeütközött, ez Győr elkerülő szakasza, úgyhogy a 128-as kilométernél csak a külső sáv járható, tehát még egyszer M1-es autópálya, főváros felé több autó ütközött, a 128-as kilométernél csak a külső sáv járható, balesetmentes közlekedés mindenkinek, egyébként 0620 311 111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Legyen ez a napi mantránk, minden rendben lesz. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mutatom, hogy mivel indul a következő óra. Martin Garrix Butterflies, és mutatom azt is, hogy milyen nagy dobásra készül Balázs jövő héten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészt.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
13: Kipróbálnád a megújult Zóna Gasztro éttermet az Eto Parkban? Nyerd meg az étkezésed árát a 103.1 Rádió 1-jel. Figyeld az adást augusztus 24-e és 28-a között déltől, és ha meghallod, Zóna Gasztro étterem, új kínálat és hosszabb nyitvatartás. Hívd a 0630 74 74 777-et. Legyél te a harmadik, és már is tiéd egy 10 000 forint értékű utalvány. Vár a megújult Zóna Gasztro étterem. Zóna kötőjel etopark.hu.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
0: Magyarország ország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Györke Attilának jó pihenést, a mikrofonnál Kismerti, és hát egyeztessük óráinkat, augusztus 28-a van péntek, ugye? Másoknál is 11 óra után járunk egy kicsivel, és elérkeztünk az évnek abban a szakaszában, amikor újra aktívak lesznek a szülői chat csoportok, ugye? Sziasztok, nem tud valaki valamit? Mire kell menni kedden, suliba, oviba? Melyik csoportba osztottak be minket? Van valakinek kinőtt fehér talpú sportcipője? Hát hasonló üzenetek jönnek az elkövetkező napokban. Kezdődik a tanév, kezdődik az óvi, suli, a bölcsi. Én meg most hozom Teddy Swims dalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió S csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon finisében is, és hogyha fesztivál szezon meg nyár, lezárás, akkor Szegedi Ifjúsági Napok, két helyszínnel is kint vagyunk, az egyik a Rádió S stég, itt már délután 5 órakor indulnak a DJ szettek, egyébként gyorsan megnéztem a Cookie Kezd, aztán Collar, Loving Arms, Wilcox, aki duplázni fog, este 11-kor pedig átcuccolnak a DJ-k a Rádió 1 arénában, ez a másik helyszín. Itt például Regál Lili is fellépett tegnap, őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára szétnézek a közlekedési infók között, 0620 311 111 a számunk, és hozok egy ilyen közösen egymásba kapaszkodva éneklős dalt Hypatontól, ezt. Jön az Out of My Head, és zajlik jelenleg is a Szegedi Ifjúsági Napok. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Közlekedési információk már is a Rádió Egyen. Tomitól tudom, hogy két strádán is sűrű a forgalom, helyenként torlódik. Az egyik az M1-es autópálya, a Budapest felé vezető oldal Tatabányától, és az M3-as autópálya is, szintén a főváros felé vezető oldal Mezőkövesnél. Itt, hogyha minden igaz, egy baleset volt a 125-ös kilométernél, és több kilométeres a torlódás. 0620 3111111, ez a hívható SMS és Viber számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Rádió 1, csak igazi ma is sláger, mert is ilyen fantasztikus EDM klasszikusok, mint ez. Annak idején egy fiatal holland srác, még 10 éves volt, még hivatalosan be sem mehetett a nagy zenei fesztiválokra, a hálószobájában megírt egy olyan EDM dalt, ami meghatározta a következő évtized hangzását. Martin Garrix Animals, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel.

0: műsor vezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
11: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spatrend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéjét, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.
15: Gazdasági infók az Arrabóna privát bankárral.
16: Ismét kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank, erről kérdeztük Sej Attilát, az Arabona Privátbankár ügyvezető tulajdonosát.
17: Kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, így az irányadó kamatráta 5,5%-ra mérséklődött. A mostani kamatcsökkentés sorozatban a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás volt ebben az évben. A kamatcsökkentést a folyamatosan megjelenő kedvező inflációs adatok segítették. Összehasonlításképpen megemlíteném, hogy a cseh és a lengyel jegybanki alapkamat jelenleg 3,75%-on áll.
15: Arrabóna privát bankár, az Erste befektetési ZRT függő ügynöke. www.aprivatbankár.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

0: 2026. augusztus 28-a van, 12 óra múlt 2 perccel. Jönnek a hírek Győrből, Vencel Kovács Zoltán összeállításában.
1: Évadnyitó társulati üléssel indult a 2026-27-es szezon a Győri Nemzeti Színházban. Pintér Bence polgármester beszédében a város egyik legnagyobb adósságának nevezte az épület régóta esedékes felújítását, amelynek megvalósításához egy hosszú távú városfejlesztési stratégia és új pályázati források felkutatása szükséges. A Teátrum sűrű évad elé néz. A közönség az új bemutatók között láthatja majd a Traviátát, az Anna Kareninát, valamint a Győri Balettel közös vadonatúj diótörő produkciót is. Az eseményen új társulati tagokat is köszöntöttek, a színház örökös tagja címet pedig Maszlai István vehette át. Fény és árnyék, ezzel a szlogennel hirdette meg új évarát a Győri Filharmonikus Zenekar, amely 2026-27-ben visszatérő és új vendégeket, valódi zenei csemegéket kínál a közönségnek. Egyre több program lesz a Zicsi Palotában, évadnyitó Zenélő Piac című koncertjüket pedig egy olyan helyszínen tartják meg, ahol nem igazán szoktak hangversenyeket rendezni.

0: Rendhagyó helyszínen, a Vásárcsarnokban tartotta meg sajtótájékoztatóját a Győri Filharmonikus Zenekar. Az apropót az adta, hogy a társulat szeptember 7-én itt tartja évadnyitó koncertjét, hiszen mindig is kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel a klasszikus zenét ki lehet vinni a megszokott koncerttermekből.
1: De amikor én felfedeztem ennek a térnek a báját, az akusztikáját, az elrendezését, akkor beugrott az, hogy itt is lehet egy hangversenyt csinálni, és tulajdonképpen kijövünk a belvárosból, a saját otthonunkból, a hangversenytermünkből, eljövünk ide a lakótelepre, közel megint az emberekhez.
0: Az est karnagya a Liszt Ferenc díjas Hamar Zsolt lesz. Már több alkalommal dirigálta a Győri Filharmonikus Zenekart, amelyet az ország legprogresszívebb együttesének tart.
2: Az elmúlt bő egy hónapban az újonnan felálló kormány számára egy tanulmányt kellett írjak, amiben a hazai szimfonikus zenekarok helyzetét boncolgatom, és lehetőségeiről írok. És ott azt írtam, hogy a győri zenekar messze-messze a legprogresszívebb együttes az országban, és ezt én nagyon komolyan így gondolom.
0: Fény és árnyék, ez a 2026-27-es évad szlogenje, ezt erősíti a plakátokon megjelenő 50 művészről készült fekete-fehér portré is, vezérmotívuma pedig az ugyancsak fekete-fehér világító torony lett.
3: Mi semmiképp nem az ellentéteket próbáltuk itt megfogalmazni, sokkal inkább a egymásra utaltságot, tehát hogy fény nélkül nincsen árnyék sem, és fordítva, így azt szeretnénk ezzel üzenni, hogy a közönségünk nélkül mit sem ér a mi zenénk, és bízunk benne, hogy a közönség is így érzi, ahogy mi.
0: Lesz miből válogatni az új évadban. A jól ismert klasszikusok mellett kortárs művek, különleges műfaji tanálkozások, nagy visszatérők és új művészi együttműködések várják a közönséget.
1: Visszatérnek hozzánk karmesterek Hamar Zsolt, Hontvári Gábor, Baros Ádám, Andreas Ottenzámer és Christoph Konz. Róluk mindegyikről azt kell tudni, hogy kiváló a kapcsolata a zenekarral, vagy ahogy ezt majd divatosan szokták mondani, nagyon jó a kémia a zenekar, illetve a karmester között, ami tulajdonképpen predesztinálja azt, hogy a hangverseny végén a katarzis az közel van.
0: Pintér Bence polgármester úgy fogalmazott, nem ér véget a város határnál Győr kulturális intézményeinek a hatása és ereje, így a filharmonikusoké sem.
4: A Győri Filharmonikus Zenekar az elmúlt évadban összesen 181 koncertet adott több mint 60 ezer néző előtt. A Richter teremben 36 hangversennyel közel 18 ezer zenebarátot szólított meg, és 90 alkalommal a diákok is élvezhették a zenekar munkásságát. Fontos kiemelni, hogy a régióban is vezető szerepet tölt be a Győri Filharmonikus Zenekar. Rendszeresen fellépett Veszprémben, Tatabányán, Budapesten, Moson-Magyaróváron és Dunaszerdahelyen is. És volt 23 külföldi koncert Ausztriában, Spanyolországban és Németországban is, több mint 13 ezer néző előtt.
0: Borsi Róbert kulturális tanácsnok az évadnyitó koncert helyszínére utalva azt mondta, a Vásárcsarnok valódi közösségi helyszínné vált az elmúlt évek során.
5: Egy olyan közösségi helyszín, ahova sokan azért szeretnek járni, mert itt tudnak beszélgetni, találkozni ismerősökkel, akár csak így látásból ismerősökkel, barátokkal, és ki tudja még ki egymással, és meg tudják vitatni a hétköznapi dolgokat, itt ismerik egymást az emberek nagyon sokan, és ezért ez egy nagyon fontos közösségi helyszín, egyrészt a városrész életében, másrészt pedig a város életében is úgy gondolom, hogy meghatározó.
0: A társulat egyre jobban belakja a Zicsi palotát is. Itt tartják az újrainduló kamarazenei bérlet első hangversenyét, visszatér a Kalamár is, a Jazzked, Gáti Oszkár, Jászai Mari díjas színművész pedig egy saját beszélgetős műsorral lép a közönség elé.
6: Elköltözik a megszokott helyéről a győri Dunakapu téri piac a győri bornapok miatt. Augusztus 29-én szombaton a Tarcsai Vilmos utcai parkoló ad otthont az árusoknak. A költözés miatt a Tarcsai parkoló egész területén nem lehet majd megállni. A Győrszól arra kéri az autósokat, hogy járműveikkel legkésőbb pénteken este 8 óráig hagyják el a területet. Mozgalmas volt az elmúlt hét a Győr-Moson-Sopron vármegyei tűzoltók számára, akik összesen 122 esetben avatkoztak be. Az augusztus 20-ai viharos időjárás önmagában 32 riasztást jelentett, elsősorban Pannonhalmán és térségében, ahol jellemzően kidőlt fákhoz és megrongálódott tetőkhöz hívták a szakembereket. A viharkárok mellett egy győri családi ház kigyulladt gardróbszobájához, valamint több balesethez is vonultak az egységek. Összesen 11 ember sérült meg, köztük egy motoros, aki Csordánál ütközött vonattal, illetve egy sofőr, aki árokba hajtott Győr Szemerénél. A mentők mindkét sérültet súlyos állapotban szállították kórházba. Továbbra sem alakultak ki jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek az országban a tartós aszály és a folyók alacsony vízállása miatt, közölte a katasztrófavédelem. A napokban hullott kevés csapadék és a kerti locsolás azonban kedvez az inváziós fajoknak és a térhódításaiknak. Ezek a vérszívók ugyanis már a házak körül megálló néhány deciliter vízben is képesek tömegesen kifejlődni. Mivel a magántelkeken alaprózottan kialakuló bölcsők miatt a lárvák elleni célzott biológiai védekezés nem megoldható, a kifejlett egyedek ellen csak a hagyományos permetezéssel lehet felvenni a harcot.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
8: Rádió 1!
9: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

103.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek a mikrofonnál. Hársfai Istvánt hallják augusztus 28-án pénteken, és persze ez a Daily Mix, hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat egymás után mixben, de nem felejtjük el ezúttal sem a névnaposokat. Ők az ágostanok, úgyhogy nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot a környéken. A folytatásban pedig egy nyerő hármas érkezik, Swiss Disco Rehab és Sam Feld, ez pedig azonnal itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, a Sleep Tonight.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

103.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők mindenképpen óvatosan a Győr-Bakonybánk összekötőn. A 16-os kilométerkőnél számíthatunk mindkét irányban útszűkületre jelenleg, szeptember közepéig egyébként. Dolgoznak a szakemberek az M19-esen, a 9-es kilométerkőnél, és hát továbbra is munkálatok Győrben, a 81-esen, ugye a Fehérvári úton. Ott körültekintően vezessünk jó utat, balesetmentes közlekedést, a folytatásban pedig érkezik azonnal Vivi Rexával, és a Fate lesz a New Religion.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délutánt, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze a folytatásban is hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket itt a Daily Mixben. Bevallom őszintén, hogy a 2026-os foci VB döntőjére már elég nehéz visszaemlékeznem. Az beugrott, hogy a spanyolok nyertek, igazából abszolút megérdemelten. De amire nem kell megerőltetnem magam, hogy visszaemlékezzek, a Shakirától a VB himnusz. Imádjuk ezt a nótát, úgyhogy hozom is itt azonnal, jön már is a Die Die.

103.1 Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Ma és holnap még dübörög a győri bornapok a Dunakapu téren. A mai program délután 5-kor indul a Cannaro fellépésével. 7-kor érkezik a Farkas Gabriel Band, este 9:30-tól pedig Tóth Vera Bandje a színpadon. 29-én a Borlovag rendek felvonulása délután 16:30-kor. Avatási ceremónia, Kozma Orsi Quartet, Stereo Swing és Szűcs Gabi, valamint a Basovski Live majd a színpadon. Mindez tehát a győri bornapokon. Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig jön a Hertz és Purple Disco Machine. Ez a Wonderful Life.

0: 93 egy rádió, egy csak igazi mai sláger meccs. Hello mindenkinek Győrben és a környéken, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze a folytatásban a következő órában a Daily Mix után is jönnek az igazi mai slágerek, és persze a játék. Még mindig van egy 10.000 forint értékű ajándék utalványom a Zóna Gasztró étterem felajánlásában. Nem sokára mondom, hogy hogyan is lehet elvinni tőlem ezt a nyereményt. Na meg persze jönnek a zenék, például Tóth Abigail és Accent, na meg a Sugar Daddy.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Hársfai Istvánnal. Csak igazi mai

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: 103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál itt pénteken is Hársfai Istvánt hallják. És az utolsó játékunknak eljött az ideje, még van egy 10.000 forint értékű ajándékutalványom a Zóna Gasztró étterem jóvoltából. Mindenképpen ezt lehet tőlem elvinni, figyelni kell, nagyon két zene között a következő szignálra.
1: Zóna Gasztró étterem, új kínálat és hosszabb nyitvatartás. Hívd a 0630 74 74 777-et.
0: Ha meghallották, akkor tárcsázni minket az egyes melléken, utol is érnek, és természetesen vinni a nyereményt. Ennyi. Itt a folytatásban pedig jöhet Lady Gaga.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők az egyesen, Gönyű térségében még mindig dolgoznak. A 110-109-es kilométer között útszűkületekre kell és lehet számítani. A Vámos Szabadi Nagybajcs összekötőn is dolgoznak, a 2-es-4-es kilométer között, valamint a Győr Nagybajcs összekötőn is munkálatok. A 8-as-9-es kilométer között útszűkület. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is autózzanak. A folytatásban pedig jön Taylor Swift, itt Rádió 1-en, ez az Opel Light már is.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 3 óra alatt született meg az a Hol a Delej elnevezésű weboldal, amely látványos és közérthető formában mutatja meg a magyar villamos energiarendszer aktuális állapotát. Egy egyszerű kérdésből indult, mára pedig több millióan nézték meg a weboldalt, amely közérthető formában teszi láthatóvá a magyar villamos energiarendszer működését. A Hol a Delej mögött két győri fiatal, Málovics Márko és Nemes Gábor áll. A történet különlegessége, hogy az első működő prototípust mindössze 3 óra alatt készítették el. A történet 2026. augusztus 1-én szombaton kezdődött. A Forbes beszámolója szerint a két fiatal éppen saját projektjén dolgozott, amikor Nemes Gábor megnyitotta a Mavir nyilvános adatait. Málovics Márko számára azonban az adatok első látásra nehezen voltak értelmezhetőek. Ebből született az ötlet, mi lenne, ha sok szakmai szemmel értelmezhető adatot egyetlen látványos és könnyen átlátható felületen mutatnának meg. A végeredmény pedig a Hol a Delej. Mindenképpen részletek erről a győrihírek.hu-n, és gratulál a két fiatalnak. Itt a folytatásban pedig az igazi mai slágerek szólnak. Megyünk tovább Teddy Swims-el, jön a Lose Control.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Győrben és a térségben is holnap egy hidegfront okoz majd egy kicsi fennakadás. Gyakrabban zavarják ugyanis felhők a napsütést, de csak helyenként fordulhat elő egy futó zápor, zivatar. Nem mindenhol esik majd az országban. Itt ott erős lehet a szél, a csúcs pedig 28 és 36 fok között alakul szombaton, és nagyjából ugyanerre számítottunk vasárnap is. Jövét hétfőn kedden is még 30 fok környékén, úgyhogy én azt mondom, ezek jó hírek. A folytatásban jön Alex Kenji, ez már is a Bambolé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: 103 egy rádió, egy csak igazi ma is lágérme, egy Hello Győr és a környék szép délután mindenkinek. Játszottunk ma is, lement az utolsó szignál, úgyhogy nézzük, hogy ki volt a héten az utolsó nyertesem. Háló, háló!
2: Szia, játékot szeretnék jelentkezni.
1: Szia, a nevedet elkérhetem?
2: Pancsa a keresztnevem.
1: Mindenkitől megkérdeztem a héten, te sem maradsz ki, hogyan telt a nyarad?
2: Hát kellemesen, hála Istennek, sokat voltunk nyaralni.
1: Megkérdeztetem, hogy merre? Magyarországon belül, kívül?
2: Olaszországban voltunk, meg Magyarországon is voltunk, az Zempléni-hegységben.
1: Az nagyon jól hangzik. Jól van, hát akkor a nyár az rengeteg mindennel eltelt, jön a szeptember, hogyan készültök az őszre? Bár az időjárás nem készül még erre, de azért naptár szerint
2: hát, igen, igen,
1: lassan
2: igen.
1: Itt van.
2: Hát munkával, tehát én dolgozom, és most már azért inkább. Most már jobban hozzákezdek a munkához.
1: Vissza a mókuskerékbe a nagy meleg után.
2: Igen, igen, igen, reméljük egy kicsit. Hát jó idő lesz, de nem az a nagy forróság, ami eddig volt.
1: Hát ez majd kiderül. Az viszont biztos, hogy én azért így az augusztus legvégén adok neked egy 10.000 forint értékű ajándékutalványt a Zóna Gasztró jó voltából.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Gratula neked, és természetesen akkor még élvezd ki ezt a pár napot a nyárból, aztán irány a szeptember.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Nagyon szép napot.
2: Szia.
1: Ancsának jár a gratuláció, és természetesen bele. A játékunk is véget ért, hiszen péntek van, kiosztottam 5 Zóna Gasztró étterem ajándékutalványt. Remélem minden nyertesünk jól lakik majd ebből. Természetesen én

0: Radio Edge. Radio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
6: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Matracot keresel a pihentető alváshoz? Válaszd a Best Dream matracházat. Saját gyártású matracok közvetlenül a gyártótól, minőségi ágykeretek és szakértői segítség megfizethető áron. Várunk Győrben, az Eto Parkkal szemben a Leier irodaház földszintjén. Best Dream. Válaszd a tökéletes alvást.
9: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
10: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy bár

0: Utasd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!

0: 10-ig. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Kívánok jó pihenést, 5 órakor pedig Metzger Viki áll majd a lemezjátszóinkhoz, hát ez sincs annyira sokára, 2 órán át, mert hogy a rádió egy Live Mix Summer Edition nyári üzemmódba állt át, úgyhogy 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek, 5 órakor pedig indul a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon a rádió egy Stégen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en mielőtt indítom David Gettáig dalát, Lili jelezte mindenkinek, hogy az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán Tatabányától erős a forgalom, torlódik a kocsisor. Nem baleset, hál' Istennek ez a kiépített terelés miatt van. Egyéb közlekedési információk is jöhetnek 0620-311-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Time.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Én nagyon szeretem a Rádió Egyet. A Rádió Egyet csak az igazi mai sláger megy. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a fesztivál szezon, most már mondhatjuk, hogy utolsó napjaiban is, ugye még most itt van a Szegedi Ifjúsági Napok, a szín, két helyszínnel ott van a Rádió 1, az egyik a Rádió Esték, a napközbeni helyszínünk, 5 órától mixelnek a DJ-k, a másik pedig az Aréna, 11 órától, hát itt teljesen elszabadul a buli, és a következő igazi mai slágert azoknak küldöm, akiket elkapott a fesztivál betegség, létező dolog, a por miatt. Aki most lábadozik belőle, az Loy, őt hozom. Túltolta a fesztiválozást, és én mindenféle felső légúti dolgot összeszedett, de most jelentkezett a social media felületén, hogy jól van. Get lucky! Ezt azon mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer. Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Cyril remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera, erre is bulisztunk nem olyan rég a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon, és akkor ott a backstage-ben megkérdeztem Cyrilt, hogy hát hogy zajlott a munkafolyamat? Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Ó, egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, az nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, két óra múlva pedig indul a buli a Rádió 1 Stégen. Ez a Szegedi Ifjúsági Napokon ugye a napközbeni helyszínünk. Minden fontos tudnivalót frissítünk a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon, most gyorsan is látogatok a Rádió 1 Facebook oldalára, és itt olvasom, hogy Kuki lesz az első fellépő, aztán Collard, Loving Arms, Wilcox, ez a mai felhozatal, aztán ugye 11 órától Rádió 1 Aréna, szintén a Szegedi Ifjúsági Napokon, Kuki, Wilcox, Lotti, Begi, Hamvai, Pidzsi, Loving Arms és Antonio, de minden fontos tudnivaló ott van a weboldalunkon. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ez lesz a folytatás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világ történet.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
9: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
10: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot!

0: Suzuki-val. Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
1: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó, az egészséges kedvencekért. Győr, Szauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
3: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Állás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes péntek délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, György Attilának jó pihenést. 5 órától Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, és Metzger Viktória fog majd mixelni, Juhász Gergő pedig 7 órától várja a dalkéréseket. És hát 5 órától indul a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon, a Rádió 1 stégen is, ez a napközbeni helyszínünk, este 11 órától pedig az Arénában.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa. Olyan mashup dalokat köszönjük,

egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 3:44 után járunk egy kicsivel, vagyis picivel több mint egy óra is indul a buli a Szegedi Ifjúsági Napokon. Ez a nagy nyárzáró fesztivál, és kint vagyunk a Rádió 1 stéggel és a Rádió 1 arénával. A napközbeni bulik azok a Rádió 1 stégen zajlanak ma. Kuki, Kollár, Loving Arms és Wilcox. Tegnap a Máris Alató Reggel Lili is fellépett, és érdemes böngészgetni a Facebook oldalunkon a kis pillanatképeket, hogy milyen is volt a tegnapi buli. Ez most a Hill Me.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy óra múlva pedig Metzger Viki áll a lemezjátszóinkhoz. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és Rádió 1-esek, ha azt tapasztaljuk, hogy este 6 óra körül nézzük a radarképeket, és a Balaton, hát főleg a déli részén, mintha eső felhők rajzolódnának ki, de az égvilágon semmi nem esik, azok az árvaszúnyogok. Én először azt hittem, hogy ez egy poén, de nem, a Hungaromet is lehozta, hogy valóban, még amíg rajzolnak az árvaszúnyogok, őket lehet látni a balatoni radarképeken. Ugyanez szokott egyébként történni, amikor vonulnak a madarak nagy csapatokban. Na, akik felsorakoztak a következő órára, azok az igazi mai slágerek. Szemfelttel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
1: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt!
1: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
8: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
10: Matracot keresel a pihentető alváshoz? Válaszd a Best Dream matracházat! Saját gyártású matracok közvetlenül a gyártótól, minőségi ágykeretek és szakértői segítség megfizethető áron.

0: voltunk Győrben, az Etopark Kastenben a Leier irodaház földszintjén. Best Dream. Választ a tökéletes alvást! A Lumena megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. LumenaLaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
1: Friss, citrusos és üdítő.
2: Ez a Pedro citromvirág.
1: Vajas leveles tészta, saját készítésű citromkrimmel, fehér csokiba mártva, reszelt citromhéjjal. Az idei kenyérverseny sétálós ütemény kategóriájának első helyezettje. Kóstold meg nálunk. Pedro Pékség. A vidék ízei.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az íz kavalkádra Vadacsonyban. Szeredd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
4: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó, az egészséges kedvencekért. Győr, Sauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
5: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oljkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oljnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oljkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
6: Miért hallgatják egyre többen a rádió

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

kívánok jó pihenést, és hát ugye az előbb mondtam, hogy annyira tarthatatlan az árvaszúnyok helyzet a Balatonnál, hogy a radar képeken is látszódik esténként a rajzás. Na, ahol nincs árvaszúnyog, Király Tamás kollégámat kérdeztem, mert ő ott van Szegeden, az ottani tisztapart azt kérdezte, hogy mi az árvaszúnyog, nem is hallott még róla. A színen ott leszünk ma is, 5 órától a rádió estégen folytatódik a

0: közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Nagyon sokat kaptam a fővárosból. Például azt, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budáról, illetve nem Pestről Buda felé, természetesen, tehát a belvárosból Buda felé, az Üllői úton mindkét irányban, Köszimiki, és szintén Budapest Alagút utca. Jelenleg lassan lehet haladni, 0620 311 111. Az ország egyéb pontjairól is jöhetnek a közlekedési infók.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Egyesek, olyan fél óra múlva igazi mai slágerektől lesz hangos a Tisza part Szegeden, mert hogy kint vagyunk ugye a színen, a szegedi ifjúsági napokon. Nagyon extra, hogy két színpaddal is, az egyik a rádió egy Stég, nem Stage, Stég, 5 órától Cookie, aztán Kollár, Loving Arms és Wilcox Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Hát érződik, hogy ez nem a vakációforgalom, a kiürült Budapest, de még nem is a jövő heti nagy csúcsforgalom, amikor már kezdődik az ovi meg a suli. De erős most a forgalom az Alkotás utcában, a Márvány utcától a Krisztina körút felé. Alagút utca szintén, ezt Ádám írta meg a 0620-311-111-re, illetve a Tököli úton is erős a forgalom. Juhász Gergő is várja majd a közlekedési információkat 5 óra után a Live Mixben. A közlekedési infók után buli alapozás Joel Corey-val, akivel tavaly buliztunk együtt a születésnapi fesztiválunkon. Indul a Rádió egy Live Mix, a Summer Edition, Juhász Gergővel és Metzger Vikivel, élő kívánság műsor is lesz, és a párhuzamosan zajlik a buli a színen, a Rádió egy Stégen először, aztán a Rádió egy Aréna lesz a második parti helyszínünk. Én Kis Márti voltam, és hétvégén is találkozunk.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12-es,

0: fóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
1: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
2: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
3: Shell. Go well.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
5: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel vár. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu. oldalon.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
12: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
13: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Győr, Baross Gábor út 19.
15: Matracot keresel a pihentető alváshoz? Válaszd a Best Dream matracházat! Saját gyártású matracok közvetlenül a gyártótól, minőségi ágykeretek és szakértői segítség megfizethető áron. Várunk Győrben, az Eto Parkkal szemben a Leier irodaház földszintjén. Best Dream. Válaszd a tökéletes alvást!
16: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
17: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, Skin Cuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
18: Friss, citrusos és üdítő.
19: Ez a Pedro citromvirág.
18: Vajas leveles tészta, saját készítésű citromkrémmel, fehér csokiba mártva, reszelt citromhéjjal. Az idei kenyérverseny sétálós ütemény kategóriájának első helyezettje. Kóstold meg nálunk. Pedro Pékség. A vidék ízei.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapd le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
20: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az olykutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezmény.

0: igényel. Tankolj az Oilnál, és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
3: Tű pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje, augusztus utolsó hétvégéje, de rossz ezt kimondani. Az viszont nagyon jó, hogy itt van Metzger Viktória, és 2 órán át mixál ma nektek. Hello, Viki!
4: Hello mindenkinek, sziasztok, és hát azért reménykedjünk, hogy a szeptember az még kellemes lesz, és jó időnk lesz, ugye vényasszonyok nyara szokták
3: bizony
4: mondani.
3: Úgy legyen, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket élőben a YouTube csatornánkon és az applikációban, induljunk el.
4: Bizony, Taylor Swift-es tartalunk, itt a Live Mixben.
1: Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött ma két teljes órán keresztül, és ez volt a közös dalotok, ugye, Blanche-al és Gabriel Dancerrel.
1: Igen.
0: Ez nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, és lassan elérjük, képzeljétek el, a 700.000 hallgatást, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és több csárton is nagyon előkelő helyen vagyunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy szeretitek, és hogy itt a Rádió 1-ben is pöröghet.
0: Hajrá, hajrá! Közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. Egy műszaki hibás autó miatt van dugó az M7-esen a 28-as kilométernél Martonvásár előtt Budapestről kifelé, és araszolásra készüljetek az M1-esen is a főváros felé a Tatabányától kiépített terelésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, megyünk tovább.
1: Hát egy non plus ultra tekkel megyünk tovább, egy olyan dalal, amit imádok, Phil Collins készítette annak idején, és hát DJ Snake feldolgoztam, aki amúgy itt lesz a Színfesztiválon Szegeden, úgyhogy nézzétek meg, ha tudjátok, a Rádió 1 DJ-kkel együtt, úgyhogy érkezik tőle most a Paradise. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: At the turntables now. Victoria Metzger.

0: A Metzger Victoria élőben a lemezjátszói mögött tárcra perdültem.
1: Igen, az Gerikém, Chris Lake még mindig zseniális. Na, ez az ő trackje.
0: Igen. Chris Lake, Make You Fight, ebből jövünk éppen kifelé. Idén pedig Szegeden a színen, két helyszínen is ott vagyunk. A nappali stégünk, ezt mi stégnek ejtjük, és nem stégnek most a nappali helyszínt. Tehát a nappali stégünkön már Kuki gőzerővel tolja a bulit, ott már utána jön Kollár, a Loving Arms, valamint Wilcox. Aztán van egy másik helyszínünk, az Arena, ahol pedig este 11-kor indul a buli. Tehát ott ma és holnapig bulizhattok a rádió.
1: Fú, zseniális volt egyébként, én a nyitó napon voltam szerdán, ráadásul a Rádió 1 keretein belül Metzgeren Friends volt, ugye olyan vendégeim voltak a Rádió 1 kollégák közül, akik már voltak a saját estemen vendégként, úgyhogy nagyon extra volt, ott volt Christopher, Jauri, Pulmax, DJ Junior, és a Stadium X, úgyhogy nagyon-nagyon nagy esténk volt, kár, hogy nem voltál ott, Geri.
0: Igen, ez az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, még bulizhatok ott, tehát ma és holnap Szegeden a színen, keressétek a Rádió 1 helyszíneit, információk, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon, lendülünk tovább.
1: Bizony, már is hozom Jennifer Lopez és David Guetta közösét, Save Me Tonight, ahogy a Rádió 1 is megmentiteket. At the turntables now.

Wild Life Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri. Rádió Wild Life Mix Summer Edition.

0: legényemmel. Köszi mellé a jó zenéket, írja Viberen Rami.
1: Ó, nagyon örülök neki, óvatosan ebbe a nagy melegbe, vigyázz majd a tetkóra.
0: És küldjetek már el nekünk a mintát, hogy mi készül, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Tartunk egy hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet. Vízformájában szeretnéd azt a szünetet, vagy jöjjön a jó dupla turbó kávé?
1: Hát szerintem egy dupla turbó kávé szeretnék kérni, mert én úgy képzeljétek el, hogy innen a stúdióból porzok Siófokra, és már lépek is fel egyet.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, úgyhogy kávégerik, én meg iszom vizet is, úgyhogy behidratálok, meg ti is igyatok sok vizet.
0: Így van, úgyhogy jön a hidratációs szünet, aztán pedig jövünk.
1: Köszönöm szépen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggeli műsorok királya nem mehet haza délelőtt 10-kor, hanem délelőtt is bemutatkozik egy extra műsorral.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
5: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
2: A Müller Drogéria támogatásával.
4: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
4: Rohadjál meg!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzlet vagy a szatmari.hu-n.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
16: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
17: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
18: Lehet is.
17: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
18: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
17: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
21: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
22: Hovány csoport a világ élvonalában.
23: Ingyenes házhozszállítás a

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Lumen a megújult bőrgyógyász csapattal várja. Általános bőrgyógyászati rendelés, anyajegyszűrés, arcbőrdiagnosztika, lézeres kezelések. Jelentkezzen be bőrterapeutánkhoz prémium gépi arckezelésekre, SkinCeuticals és Teoxan kabin kezelésekre. Lumenalaser.hu, Győr, Dunapart rezidencia.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Győrben a Mészáros Lőrinc utca 12 szám alatt. Részletek nívó.hu.

Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy vadiúj mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

meghallalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Hello mindenkinek, még egy órán át mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition élőben, mellettem még mindig Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Vikinek felszolgáltam a dupla turbó kávét, úgyhogy ez a következő egy óra, ez erős lesz, mi szóltunk.
1: Az beindít, megsálok vasárnap, még várjatok.
0: Ez a nyár utolsó, augusztus utolsó hétvégéje, úgyhogy ilyen zenék kellenek, amiket Viki játszik, menjünk tovább.
1: Bizony, Purple Disco Machine feldolgozta Wonderful Life-ot, és DJ Junior csinált belőle egy edidet, úgyhogy ez érkezik most itt a második órában.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1. Radio.

0: ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.
1: Metzger Viktória.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

I want to show you what I'm capable of.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri.

0: Jürgen és David Guetta, Think of Me, a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, mellettem ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek. Baleset Budapesten történt néhány perc a Könyves Kálmán körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál, és erős a forgalom az M7-esen a fővárosból kifelé, a Balaton irányában, Martonvásárig szinte csak lépésben lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Vikinek milyen brutál erotikus hangja van, menten eldurranok, írja T-Boy. T-Boy, gyorsan nézd meg, hogy Viki hogy néz ki a YouTube csatornánkon, és az applikációban még láthatod is.
2: Zavar vagyok, nem.
0: T-Boy, tiéd a nap SMS-e számunkra. Lendülünk közben tovább?
2: Hát igen, menjünk is tovább.
0: Ilyen jó erotikus hangon búgd el.
2: Jó, jön Shakira és a Die Die.
0: Oh. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Sziasztok, Viki szettje bomba, ismét, ahogyan a mix is az, és Viki új zenéje zseniális, még nem tudom hányszor fogom meghallgatni, de nem lehet megunni. Puszi nektek, Anita?
1: Melyik, Anita? Írd meg, nagyon szépen köszönöm, egy tündér vagy.
0: Van egy pár az új dalok közül, amik hasítanak egytől egyik.
1: Köszi, Gerikém. Igyekszünk.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ismét tartunk egy hidratációs szünetet, jön az újabb Hydration Break. Ha beválasz még egy dupla kávét, akkor megint leítatom a férjedet.
1: Elvisz a szívem. Amúgy ez sikerült, csak mondom neked, sikerült.
0: Nagyon jó az. Mi nagyon nagyban voltunk a Strandfesztiválon.
1: Hallottam, hogy el voltatok, igen.
0: De egyébként tényleg nagyon jó fel.
1: Örülök neki, egyébként jól érezte magát. Nagyon a színen is lent volt velem egyébként.
0: Tök jó. Ne felejtjétek, apropó szín, két helyszínen is ott vagyunk ma, és holnap is van egy délutáni és egy nappali helyszínünk, bővebb infók, line-upok a hivatalos Facebook oldalunkon. Jön tehát az újabb hidratációs szünet, aztán fél órán át itt vagyunk még élőben, Vikivel,
1: jó? Bizony, ne menjetek sehová.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Kinek miért stresszes a melója, illetve melyik a legstresszmentesebb? Légiirányítók 12 óráznak. Ezt ugye megkérdezzük, mert van egy légiirányítónk. Hello, Tomi, jó reggel. Ciao.
6: Hello, sziasztok, jó reggel. 12 órás műszakon belül el van osztva, igen, hogy van, amikor ott ülünk a radarképernyő előtt és dolgozunk, és van, amikor meg kötelező pihenőben vagyunk. 3 óra egybe, utána mindenképp kell egy pihenő, a normál az másfél óra kb., amit egybe dolgozol, és utána egy kis pihenő.
5: De a magyar légtér vagy a Budapest felett repülőgépek azért az viszonylag így a nemzetközi légtereket meg reptereket nézve azért egy nyugisabb történet, nem?
6: Nem igazán. Távolközletnél vagyok, ami azt jelenti, hogy én azokat a gépeket irányítom, akik a kondenszsíkot húzzák odafönt. Van olyan szektor, országrészünk, a nyugati Magyarország rész, ami Európa top 3 legkomplexebb légiforgalmi irányító szektorában benne van.
5: Wow, tehát annyi az átmenő forgalom felettünk, ami annyi nem száll át, le, csak
6: nem,
5: átmegy.
6: Nem csak az átmenő forgalom mennyisége, hanem a komplexitása, hogy sok nagy reptér van a közelünkben, ahonnan felszálló repülők, leszálló repülők, sok a magassági mozgás, amin át kell fűzni egymáson a repülőket, és ezek mind a komplexitás értékhez adnak hozzá, nem csak a szám szerinti értékhez, de egyébként szám szerinti értékben is igen, eléggé elő vagyunk.
5: Hány gépet vizel? Egyszerre kérdezzük. Hány gépet vizel egyszerre? Tehát hogy mi a rekord? Mi volt, ami azt mondtad, hogy ez egy izzadságcsepp megjelent a homlokodon, mikor így ránéztél a monitorra?
6: Hát ez egy nagyon rugalmas dolog, mert hogyha túl sok van, akkor szétszedjük a szektorokat kisebb szektorokra, tehát mindig van egy határ, amit próbálunk nem elérni. 20 az már azért egy szép szám.
5: Mi a közel? Tehát repülési mértékben mi a közel?
6: Ha jön két gép szembe egymással, totál szembe egymással, akkor legalább 1000 lábnak lennie kell.
7: Hát az olyan 300 méter
6: körülbelül. 300 valahány
7: méter. 300 méter, az még tök oké két gép között.
6: Igen, teljesen oké.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki a Rádió 1-et, halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és ha buliznátok, ha fesztiváloznátok még egy utolsót, megtehetitek Szegeden, a színen, a Rádió 1 stégen jelenleg Kollár játszik, ott ma még ez ugye a nappali helyszínünk, jön a Loving Arms és Wilcox, aztán pedig a Rádió 1 aréna szokás szerint este 11-kor indul be, hogy ott kik lépnek ma a lemezjátszók mögé, az megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon. A szín az utolsó nagy nyári fesztivál, ma még holnap ott elkaphatjátok a Rádió 1 DJ-ket.
1: Úgy is van, ne maradjatok le.
0: Még egyszer bővebb információk a Facebookon, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Vikivel mi itt vagyunk a budapesti stúdióban. Mi a most?
1: Egy nagyon-nagyon különlegességet hoztam. Purple Disco Machine feldolgozta az Everybody Dance Now, ez fog jönni egy Dan Ross verzióban, úgyhogy remélem szeretni fogjátok, csak itt a Live Mixben. At the turntables now.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. A házigazda Juhász Geri.

0: Jó erősen megágyaztunk augusztus utolsó hétvégéjének. Armin van Buuren, On and On, Metzger Victoria, ezzel zárt ma a Rádió egy Light Mix Summer Editionben, és akkor innen neked irány fellépni.
1: Igen, én már megyek, képzeljétek el Siófokra. 21:15-kor én már a nagy színpadon fogok állni, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a Balaton mellé.
0: Viki, jó bulikat kívánok, mi pedig találkozunk a Birdies Radio Show-ban jövő hétfőn.
1: Igen, és még elmondanám azért, hogy holnap Györfalvi Ivánon, aztán pedig Balatonfüreden fogok fellépni, úgyhogy ott is várlak titeket sok szeretettel.
0: Hajrá, jó bulikat, Viki.
1: Köszönöm szépen, jók legyetek.
0: Maradjatok a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenik.

0: verejét. Miért rádió.hu?
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Megújult a Budmill a Premier Outletben. Augusztus 21-től nyitási kedvezménnyel, még nagyobb ruházati választékkal, kedvenc Budmill táskákkal és kiegészítőkkel várunk. Találkozzunk a Premier Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Reklámot hallottak.
15: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
15: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai sláger.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Nyáron csak egy órás a Rádió 1 kívánságműsor, úgyhogy húzzunk bele. Hello!
1: Sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello Messi, mit szeretnél kérni?
1: A Bambolét.
0: Alex Kenji Bambolé, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Nektek, meg a Krisztinát. Van itt a Böszembe is egy új Kriszti barátnőm.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a Disturbed dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Kevin, vagyis Romeo inkább Romeo.
0: Na most akkor Kevin vagy Romeo?
1: Romeo.
0: De ez igazi név mindkettő, vagy csak becenév?
1: Mindkettő igazi név.
0: A Romeoval jól lehet csajozni, gondolom. Szia, leszel a Júlia?
1: Már van egy.
0: Nagyon helyes. Kinek menjen ez a dal?
1: Az édesapámnak, Szombathelyre.
0: Na ezt akkor most nekijátszuk itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert ő volt a félig kanadai, félig magyar világsztár, blond is, nemrég járt itt személyesen a Rádió 1 stúdiójában. Mária pedig Ray Daltont szeretné, kinek menjen és hová?
1: A Dom Pietrónak, de Savony Pizzériázók.
0: Emlékszem, onnan szoktatok engem hívni viszonylag gyakran. Milyen a forgalom így a nyár utolsó hétvégéjén? Jók vagytok?
1: Jók vagyunk, igen.
0: Na akkor nektek és veletek együtt minden vendéglátósnak szól most itt a Rádió 1-en Ray Dalton és a Blood

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kató nagy-nagy slágerét készítettem elő. Halló!
1: Szia, Bertold vagyok, és az öcsémnek szeretném küldeni.
0: Szia, Bertold, az öcsédet hogy hívják?
1: Gábor.
0: Na akkor Kató és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében már pörög is nektek itt a Rádió egyen. Használjátok ki az utolsó nyári hétvégét, és kösz, hogy minket hallgattok.
1: Köszönöm.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.
3: Let's get

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és elkezdődött augusztus utolsó hétvégéje, használjátok ki. Halló, halló!
1: Ja, Viki vagyok, és Kamrattól szeretnék valami számot kérni.
0: Hello, Viki, már nagyon vártam a hívásodra, te vagy az, akinek mindig nagyon fáradt a hangja.
1: Igen.
0: És számítottam rá, hogy azért legalább a nyár végére egy kicsit legalább egyszer felhívsz ki pihenten. Hát nem így lett.
1: Majd legközelebb.
0: Ilyen sok a munka?
1: Elég sok.
0: Kinek menjen ez a kamráddal?
1: Anyunak, fiamnak, Márknak, meg magamnak.
0: Viki, pihenj egy nagyot, kösz, hogy hívtál. Ki kéri még kamrádot?
2: Pires.
0: És te kinek küldöd?
2: Hát raktáros munkatársaimnak, itt Targoncával dolgozunk. Dávidnak, Ricsinek, Tamásnak és Zsolnainak küldenénk ezt a zenét.
0: Meddig tart a meló?
2: Hát remélhetőleg évfél előtt végzünk.
0: Kamrád, hug yourself, ez akkor nektek is pörög most itt a Rádió Egyen. Kitartás, jó munkát!
2: Nagyon szépen köszönjük, minden jót neked is!

0: Jó egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza, és indul a World is Mine Radio Show augusztus utolsó péntek estéjén. Erős 4 óránk lesz Lotfi Begivel, Pulmexel és a Stadium Excel a lemezjátszók mögött, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva, használjátok ki augusztus utolsó hétvégéjét. Szép nyárestét, jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja.

0: és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: A TV2 két közönségkedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
4: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
3: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
4: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
1: Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkós!
4: A rádió egy DJ Juniorral egy

0: DJ Junior és jó magam, hanvai PG itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és ez a Diszkos Rádió Show.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Jól mondta, hanvai PG, abszolút félőben vagyunk, mert hogy a mai nap a Balatoni Bob 25. születésnapját ünnepli, és Diszkos itt Legends van ott a házban. Este 6-kor már Bárány Attila kezdett, aztán én folytatom, és hanvai PG is játszik, úgyhogy ma csak félőben vagyunk itt a Diszkos itt Rádió Showban, de Bárány Attila elküldte a mixét.
0: Sam Feldkorongjával kívánok kellemes rádiózás itt a rádió egyen, ahol csak

0: 100%-osságú magas BPM tartalmú adrenszínnől, diszkos itt a rádió egyen, Hanvai PJ és DJ Junior élőben, kétharmadban vagyunk, de Bárány Attila nincsen, viszont ma este együtt játszunk, hiszen már 6 órakor elkezdtük ezt a bizonyos bulit a balatoni Bobon, Balatonfűzfön. Másfél órák szettekkel játszunk egyébként, ami azt jelenti, hogy ha 6-kor elkezdtük, akkor 7:30-ig van valamelyikünk, azt nem árulják kicsoda, 7:30-tól 9:00-ig a másik diszkos itt lemezlovas, és 9-től 10:30-ig a harmadik, ami valószínű, hogy én leszek ugyebár a végén, és onnan rohadok a szírre, mert hogy egész héten szegedi ifjúsági napok, és na, hogy a diszkos itt 2/3 arányban, azaz DJ Junior és jómagam Hanvai PJ képviseljük a brandet.
1: Én is egyébként rohanok tovább majd a balatoni Bobról, én Bogácson megyek egy ilyen nyárzáró rendezvényre, amivel viszont Bárány Attila megy tovább, itt a tracklistájában ez Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös a Shine érkezik a diszkos itt Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger, mert diszkosít Rádió Show, Bárány Attila zenére, de nélküle DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Én annyit akartam még mondani, hogy a héten egyébként 8-szor játszom így összességében, amiből már egy rész nyilván lement, elég erős hét ez, jövő héten lehet, hogy el kéne utaznom valahova, de akkor nagyon, de nem tudok, mert jövő héten is egyébként van rendezvényem, ahol dolgozok, illetve a menedzseltjeimnek is jó néhány fellépése van, úgyhogy valamikor szeptember végén jó lenne végre egy kicsit elutazni, nem tudom, te hogy vagy ezzel.
0: Hát én ugyanígy gondolkozom, és amit én is belevágtam a fejszémet ebbe a menedzselési történetbe, ugye Email Angel produkció kapcsán, abszolút élem azt, amit te. Tehát egyébként, hogyha elmennek, mondhatni, nekem csak egy van, a menedzsmentem, elmennek fellépni, vagy bármi történik vele, intézni kell, az egyébként tök úgy kezelendő szerintem, mintha saját magunkkal csinálnánk ezt, és ebben ez az egész a legszenzációsabb, és így az elején már ezt most imádom. Tényleg együtt nevetünk és együtt sírunk, és szenzációs érzés.
1: Na, nálam azért sokan vannak, tehát azért még nagyobb a meló egyébként, és ez évek óta nálam így van, de tényleg ez egy pozitív dolog, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal inkább ott Kis József vagyok, mint DJ Junior.
0: Így van.
1: Tehát
0: így
1: ott, van. Ott képviseled 100%-osan a menedzselteket, ezt meg kell jól tanulni, és hát nyilván sok sikert neked is, lehet, hogy ez még gyarapszik ez a szám, és ki tudja, előbb-utóbb már csak hobbiból fogunk diszkozni. Mondjuk egyébként is hobbiból diszkozunk, ez évek óta így van, viszont a Bárány nem, ő keményen nyomja, megyünk tovább, Tori Amos-szal, és a Professional Video érkezik, ez egy régi klub speedes, én annól játszottam, még Armand van Helden remixével, most viszont Bárány Attila pörgeti itt a diszkosítben.

0: Rádéjes is olyan diszkos, itt Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és hát ez még egy ideig remélhetőleg így lesz, minden este 8 és 9 között, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, most a Bárány csak a mixével van itt, mi viszont élőben vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
1: Nagyon kellemes egyébként, hogy szombaton Érdem majd várok mindenki sok-sok szeretettel, ott van egy ilyen borsor, ahol egy csomó ilyen pince van, és ez egy ilyen boros rendezvény, nagyon-nagyon szeretem az ilyet, pláne úgy, hogy az egyik helyen egyébként az egyik legjobb barátom, Tóth Viktor cimborán fogja csinálni a pizzát, aki legalább olyan jót pizzát csinál egyébként, mint Balázs Attila, aki megint csak nagyon nagy cimborám, és ő idén ugyebár az Olaszország egyik pizza világbajnokságon második helyezett lett. És utána pedig megyek Szlovákiába, Dunaszerda helyre, egy gokártpályának a rendezvényre játszani, na az lesz még nagyon extra.
0: És szerdán, csütörtökön és szombaton színezek, különböző verzióban, ugye van egyszer a Stég, a Rádió Stég, meg a Rádió egy aréna, mind a két helyszínen különböző napokon és időpontokban fogok játszani, nem sorolnám most ezt, pénteken a srácokkal diszkosít ezek Balatonfűzfőn, ez a mai nap nyilván, és ezen kívül azt nem felejtsük el, hogy én megyek utána Bogácsra, szombaton megint színezek, és vasárnap Made in Italy Budapesten, olasz gasztronómia, piázás, fagyi, minden, ami kell, és megpróbálok két órán keresztül olasz elektronikus zenét játszani, nyilván sok feldolgozással, hiszen leginkább a régi olasz zene az, amit szeretnek az emberek, hogy mindenkit várok oda nagy szeretettel a Kopaszi gátra, és ez egy ingyenes esemény, délután 5-kor kezdődik, tehát vasárnap és este 10-ig tart.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy holland szupersztárra, jön Federal Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: rádió, egy csak igazi, ma is Sláger meg diszkosít rádió show, DJ Juniorral is velem, Hanvai PG-vel, Bennettől a mixére, de ugyanakkor nélküle. Szerintem jövő hétre már helyreáll a lend, akkor már szeptember lesz, legalábbis kettő kezdve, és hát elindul az iskola is, szóval az élet baj.
1: Hát igen, igen, igen, és nyilván kevesebb rendezvény, hogy szép lassan szűnnek meg a nyári nyitott szórakozók, a nyári fesztiválok is elmúlnak, és hát megyünk át a klub szezonba, amiből viszont kevés van klubból, és sajnos ez sajátsága a Magyarországnak, hogy nem egy jó hír, hogy azért fúgynak a klubok, fúgynak az események, hát meglátjuk, hogy hogy megyünk majd bele az őszbe. Most viszont Bárány Attila mixe megy még egészen este 9 óráig itt a Diszkosít Rádió Show-on a Rádió 1-en, egy Billy Idol dallal pörgünk tovább.

0: Ez volt a Diszkocsit Rádió Show, itt a Rádió Egyen DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy Bárány Attila mixelt itt az elmúlt egy órában, és hát kérem szépen...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, és ez már a nyár utolsó hétvégéje. Maxoljuk ki, töltsétek velünk, zseniális zenék jönnek a következő négy órában. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki különkiadásunkat. Kezdjük el.
2: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambule itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Minden további információ, részlet, line-up tudnivaló a weboldalunkon www.radio1.hu. A most érkező fiatalember pedig David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Latest Mind Radio Show on Radio.

0: és a lendületen nem menjetek sehova.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére. Még

0: bulizhattok élőben két helyszínen a Rádió 1 DJ-kkel, közben pedig jön Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: érkezőknek, szevasz meg, éneked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Hét igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Show pénteki különkiadása, aminek még csak a felénél járunk. Lotfi Begi után Pulmex kezd a lemezjátszóknál. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, itt vagyunk totál élőben, mellettem mostantól kezdve Pulmex elemezjátszóknál 110% felett leszünk, tehát minden értelemben. Szevasz Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztom! Köszöntöm a kedves hallgatókat itt az éterben. Nagyon vártam már, újra itt legyünk a stúdióban.
0: Ez egy nagyon különleges nyárzáró adás lesz neked.
1: Így van, ugyanis ez az utolsó nyári kis zenélésem itt a rádióban, és rengeteg jó kis zenét hoztam nektek, amit így az elmúlt fesztivál szezonban hallhatatok tőlem így a fesztivállokon, úgyhogy jó kis adás lesz szerintem ez a következő egy óra.
0: Tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon, a TikTokon is mindjárt indítjuk a live közvetítést, 0623111111, ez pedig az SMS és Viber számunk, induljunk el!
1: Hát és akkor induljunk el szerintem a 2026 eddig leghíresebb rádiós nyári zenével, a Bambolével, amit Alex Kenji készített itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: lemezjátszói mögött előttünk rengeteg üzenet minden felületen. Nagyon jól nyomott Geri, a szegedi közvetítés után jöttem át ide, itt is marha jó a hangulat, üzené nekünk Viberen Zsombor. Zsombor, nagyon szépen köszönjük. Igen, mert hogy a szegedi frekvenciánkon, tehát a rádió egy szegedi frekvenciáján, délutánunként 5-től este 10-ig minden nap élőben közvetítjük a szegedi ifjúsági napokról, a színről a rádió egy partit, 10-kor lett vége az élő közvetítésnek, aztán Zsombor ezek szerint hallgat tovább minket. Nagyon szépen köszönjük, Zsombor. Sziasztok, először is szeretnék Pulmexnek gratulálni ahhoz, amit a Strandfesten előadott, szenzációs volt. Ott voltunk a rádió egy stage-en, végig tomboltuk a szettedet. Hatalmas buli volt, és másnap izomlázunk is volt, meg hangunk sem volt. Ugyan ilyen legyen a mai mix is, mint ami ott volt. Üdv Tamás Esztergomból.
1: De kedves vagy, hogy írtál nekem, nagyon szépen köszönöm. Ez az üzenet nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg a Strandfesztiválon háromszor volt lehetőségem fellépni, és napról napra egyre jobbak voltatok, és hát pénteken és szombaton is akkora buli volt, hogy elképesztő érzés volt. Nekem ez egy örömzenélés volt teljesen. Nagyon átadtam magamat az egésznek, és örülök, hogy így pozitívak a visszajelzések. Igyekszem kitenni ezt a mixet majd a YouTube csatornámra, dolgozok azon, hogy megjelenhessen.
0: Nagyon helyes, tényleg fantasztikus volt veletek a Strandfesztivál, ugye a szín, a szegedi ifjúsági napok pedig még zajlik. Ma, meg még holnap is bulizhattok ott velünk, ráadásul két helyszínen. Van egy nappali stégünk, ami délután 5-kor indul, az éjszakai aréna pedig este 11-től élő közvetítés, tehát holnap is délután 5-től a rádió egy szegedi frekvenciáján. Neked milyen volt Szeged?
1: Egyébként mind a két helyszínen is zenéltem szerdán, és nagyon-nagyon imádtam. Nekem ez egy igazi nyárzáró fesztivál, ez a színfesztivál. Évek óta mindig ott vagyok, ott zárok, és lehet, hogy holnap is visszamegyek, de először úgy, hogy szombaton nem zenélek, és akkor lehet, hogy bulizni fogok itt a záronapon.
0: Nagyon helyes. Nagyon-nagyon helyes. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pulmexnek ez a mai este, ez egy nyárzáró élő adás itt nálunk a World Is My Radio Show-ban, és hogyha van valami, ami miatt az idei nyár emlékezetes maradt számodra, sok ilyen van, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az a következő dal.
1: Így van, ezt nagyon jól felvezetted, Geri, ugyanis nekem, én azt gondolom, hogy a 2026-os nyár az mindenképpen karrierem egyik legcsodálatosabb nyara volt, és én még mindig próbálom feldolgozni, hogy mik történtek velem, és kell is majd egy kis idő, úgyhogy lehet, hogy szeptemberben így meg is állok egy kicsit, hogy ezeket realizáljam, ezen dolgozzak, mert ugyanis volt egy feldolgozásom, amit a Leave the World Behind-ból készítettünk Laid Back Luke fiával, és ez megszólalt, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén, és ez még most is olyan, hogy kirázott teljesen a hideg. Ez egy szerintem egy ilyen előadó életében ez egy nagyon nagy dolog, akkor is, hogyha egy feldolgozás, és az még nagyobb, hogy a magyaroktól milyen szupportot kaptam a social médiában, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek ezt az óriási támogatást. Nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen esetleg a hivatalos streaming platformokon, úgyhogy türelmeteket kérem, de hamarosan szerintem még az idejében biztos meg fog jelenni, és akkor majd hallgathatjátok remélhetőleg mindenhol. De addig is Swedish House Mafia, Laid Back Luke, Leave the World Behind, ami a Tomorrowland is szólt, és most a Rádió 1-en is a World Is My Radio Show-ban tőlem Pulmextől.

0: augusztus utolsó hétvégéje kezdődött el, használjátok ki. Kösz, hogy itt vagytok és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, itt a Rádió 1, és benne a World is Mine Radio Show élőben, Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között. Szevasz Pulmex még egyszer!
1: Hello, sziasztok, köszönöm az összes kedves hallgatót!
0: Nem csak hallgatni tudjátok a műsort, hanem nézni is, ahogy mondtam, a YouTube-on és a TikTok csatornánkon is élőben megyünk. A TikTokon kérdezi valaki, hol van a kedvenc milfem? Nem tudjuk, de jelez mindenképpen, hogyha megtaláltad. Milfek nincsenek ma itt a World is Mine Radio Show-ban, csak pasik, Lotfi Begi után Pulmex, utána pedig ugye jön meg a Stadio Max, meg hát itt vagyok én is. Antonio üzen nekünk, hallgatunk titeket, a színen is nagyon ügyes volt Pulmex előttem, utóirat, ma hajnali 4-től 5-ig játszom, küldök majd közlekedési infót neked, Geri. Köszi.
1: Ezt kiírta?
0: Antonio.
1: Ja, Antonio, de jó fej vagy. Köszi, hogy hallgatsz minket. Így van, én warm-up polgattam ott neki. Én nyitottam a stéget, a rádió stéget a színfesztiválon, amúgy most is zajlik még. Mikor? Szerdán. Szerdán. És akkor utána jött az Antonio, úgyhogy én ott az első sorban nyomtam nála, ott maradtam még bulizni.
0: De király, nagyon jó. És hát ne felejtjétek, ma is holnapig tudtok velünk bulizni a színen. Két helyszínünk is van, a délutáni, a rádió egy stég, az délután 5-kor indul el, a másik, a rádió egy aréna pedig 11-től, és a szegedi frekvenciánkon délután 5-től este 10-ig élőben közvetítünk mindent, és akkor jön megint egy dal, amire méltán lehetsz nagyon büszke.
1: Igen, erre nagyon büszke vagyok, ez az első saját megjelenésem volt, és hát az első saját megjelenésem a Headlights, amit Marty Miller és Take Off and Fly-ja készítettünk még 2024 nyarán, kb. Ilyenkor kezdtük el, és úgy ford ki, és akkor 2025 áprilisában jelent meg, és azóta itt letarolta az összes top listát, ami volt Magyarországon, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és pont ez a nehéz, hogy a következő zene, a nagyon maximalista vagyok, és egy kicsit csúsznak ezek a projektek, mert mindenképpen olyan zenét szeretnék csinálni, ami legalább a fele ekkorát tud menni. Úgyhogy nagyra tettétek a létszet, de hát innen is köszönöm mindenkinek ezt a csodás támogatást a zenével kapcsolatosan. Úgyhogy Headlights, szerintem ez is egy ilyen nyári slágernek mondható, itt a kis nyárzárós rádiós adásunkban. Úgyhogy Rádió 1, World is Mine Radio Show, hallgassátok szeretettel ezt is. World is Mine Radio Show.

0: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.
1: World Is Mine radio show.
2: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.
3: World Is Mine radio

0: Pulmex a lemezjátszóknál, aztán pedig éjféltől jön még a Stadium X, ilyenkor péntekenként mindig ők az állandó rezidenseink. Mellettetek képtelenség elaludni, most is csak azért nem alszom, mert tudtam, hogy te leszel ma Pulmex, írja Anita.
1: Jaj, jó fej vagy, ezeken nagyon sokat jelent, hogy vannak emberek, akik ezért nem alszanak, hogy engem hallgassanak. Nagyon szépen köszönöm tényleg ezt a támogatást hétről hétre. Igyekszem majd meghálálni a mixekkel, meg a jó zenékkel.
0: A legjobb zene szólt az előbb, a Headlights, szuper voltál a strandon, Pulmex és a színen is. Remélem ősszel is találkozhatunk veled, veletek egy fergeteges buliban, majd írja Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen, drága kedves anyukám, ezt a kedves üzenetet.
0: Igen,
1: kiszűrtem ebből. Igen.
0: De jó.
1: Nekik nagyon szépen köszönöm ezt az óriási támogatást, amit egész nyáron adtak, és tényleg ők a legnagyobb arcok, az összes fellépésemre eljöttek idén nyáron. Tehát, hogy ilyen még azt hiszem nem is volt, úgyhogy tényleg le a kalappal, így kell bulizni mindenkinek.
0: De egy nagy taps, tényleg, ez annyira menő, hogy a szüleiddel tudsz bulizni, meg fesztiválozni.
1: Igen, ez egy szerintem egy óriási feeling, úgyhogy aki teheti, az rángassa el a szülőket bulizni, mert meg fogják szeretni, ők is megszerették. Néha többet buliznak, mint én.
0: Vagy a párotokkal, a feleségeteket, férjeteket, csináljatok gyerekeket, és akkor amilyen hamar csak lehet, menjetek együtt fesztiválozni.
1: Vagy egy, igen. Tényleg... ez a másik taktika.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pulmexel pedig jön a finálé, a mai utolsó 10 perc.
1: Így van, és nagyon sok zeném van még, vagyis hát itt a végére próbálok besűríteni mindent is, hogy átadjam ezt a nyárzáró hangulatot. Free Your Mind, ez az a zene, ami nagyon-nagyon nagyot ment, így azt gondolom 2026 nyarán, és ebből van egy nagyon jó kis mashupom, amit Odmod készített, úgyhogy fel is rakom, folytatásként helyezni itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio Show.

0: Ha minden büszke harc már véget ért, és karjaidban nincs már erő, ne várd szelíden azt a végső éjt. Véd, amíg csak védheted a fényt.
1: Ó, de jó, imádom.
0: Amikor Pullex lejátsza ezt a dalt, ugye a csillagok közöttből, az Interstellárból, akkor én egy fantasztikus idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ez a világtörténelem egyik legjobb filmje. Hans Zimmer a világ egyik legjobb zeneszerzője, napjaink Mozartja, és olyan jó, hogy ebből a dalból készülnek ilyen remixek is.
1: Abszolút egyetértek veled, így szoktuk beszélni, hogy ez a kedvenc filmünk igazából, meg ez a zene hozzá, hát ez abszolút favorit, és ezért is hoztam el nektek, hogy említettem, hogy ez egy ilyen nyárzáró adás, és úgy próbáltam a végét is megcsinálni, legyen egy ilyen kis euforikus hatása az egésznek, és pont itt a TikTokereknek mondtam, hogy mindenki csukja be a drop előtt a szemét, és akkor gondoljátok vissza, hogy tényleg megértetek-e minden pillanatot, és milyen volt a nyár, és ez a zene, ez pont erre volt alkalmas, hogy egy ilyen hatást tudjak így átadni.
0: Köszi szépen a fantasztikus zenéket, azt hiszem, ez egy tökéletes nyárzáró adásra sikerült, üzeni Balázs.
1: Na hát köszönöm szépen, Balázs, ez jelenti a legtöbbet, hogy ezt így gondoljátok itt a végén.
0: Milyen lesz neked a jövő hét? Hogy indul majd a szeptember?
1: Hát képzeljétek, a hétfő.

0: Gri oldalára írja azt, hogy holnap a Tali a színen.
1: De imádlak, Pulvek. Akkor valószínűleg találkozunk holnap a színen.
0: Jó? Ez az jó.
1: Végre. Maradjatok, jön a Stadium.
0: Sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Rail 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour. Itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher. Utána Camel Fettől következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Oh My fog szólni.

még mindig Mike Flow és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Federer Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösségével folytatjuk, ez lesz a Closer.

egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, most pedig Rafael Szarátótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Exile velünk, az

Még mindig Miket vagy a Stadium Max-et hallgatjátok. Egy saját felvétel szólt az előbb, The Selector címmel. Most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával, a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velünk!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabelle készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-tól fog szólni a Take a Trip, majd a saját felvétel jön, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post. Végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness is szószett fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Love Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

0: could break my heart.
1: Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Szegeden pedig továbbra is óriási a lendület. A szegedi ifjúsági napokon a színpadaink hatalmasat mennek. Most ugye már az esti színpad pörög, Wilcox után éppen Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, két ótöld a Light Soft az indításban, a telefon, Viber és SMS szám pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köszönjük pedig most Kamrádot választottam, aki az egyik legnagyobb eredménynek gondolja a saját karrierjében, hogy 2 évvel ezelőtt beülhetett a Voice zsűriei közé Németországban, és hát legyünk őszinték, ez tényleg nem kis dolog. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, mert hogy ezeket folyamatosan készíti Kamrád, a Hug Yourself, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megköszi pedig Shakira jön a VB dallal, Die Die, ugye olaszul, vagyis hát egy olasz dialektusban, ez nagyjából annyit jelent, hogy gyerünk, let's go, angolra így lehetne fordítani, és ezzel is próbálták kifejezni azt, hogy a foci az tényleg egy nemzetközi dolog, de hát ha megnéztük a VB nézettségi adatait, talán volt, amikor több mint 2 milliárd ember nézte, akkor azért azt tényleg mondhatjuk, hogy na igen, ez aztán tényleg nagyjából mindenki tud egyesíteni. Na ez pedig a VB hivatalos dala, és egyben egy óriási kedvenc Shakirától, a Die Die, amit indítok itt a rádió.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy igazi fesztivál kedvenc, és a fesztiválok akkor azt gondolom, hogy ezt a nyarat amennyire csak lehet kimaxoltuk, és vittük a nagy fesztiválokra a rádió egy hallgatókat, felépítettük mindenhol a színpadunkat, és nagy bulikat csináltunk, meg hát csinálunk, mert hogy Szegeden ma és holnap még ott vagyunk a Szegedi Ifjúsági Napokon, most épp a színpadunkon Lotfi Begi, nem sokára pedig Hanvai PG folytatja, ő pedig Avicii a rádió egyen.